Gyermekek járási, nyári és napközis táboroztatása a Békés Csabai Járásban című projekt támogatásáról a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium döntött. A konzorcium 203.854.000 forint visszanemtérítendő támogatást kapott, amelyből Békés Csaba megyei jogú város önkormányzata 100 millió forintban részesült. A fejlesztés teljes egészében hazai forrásból valósul meg. A projekt keretében Békés Csaba a támogatást az Árpád Gyógy és Strandfürdő, valamint az úszoda működtetési feladatainak biztosítására fordítja. A cél a létesítmények folyamatos és biztonságos üzemeltetése, valamint a lakosság, az oktatási intézmények és a sportegyesületek számára nyújtott szolgáltatások fenntartása. A fejlesztés a járás, sport és rekreációs lehetőségeinek megőrzését és erősítését szolgálja. A beruházás kezdete 2026. január 10-e, várható befejezése pedig 2027. december 31-e. A versenyképes járások program kettő célja, hogy olyan fejlesztéseket támogasson, amelyek több település helyzetét javítják, és a járás lakosságának minél nagyobb részét érintik. A program ösztönzi a térségi együttműködéseket, és elősegíti a települések közötti párbeszédet annak érdekében, hogy közös céljaikat hatékonyabban valósítsák meg. Nem mindegy, hogy egy jogosítvány valóban elveszik, vagy a hatóságok vonják be. Erre hívja fel a figyelmet egy friss büntetőügy. A gyulai járási ügyészség közokirat hamisítás miatt emelt vádat egy 32 éves büntetett előéletű két egyházi férfi ellen, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A vádirat szerint a férfival szemben 2024 májusában Ausztriában intézkedtek ittas járművezetés miatt, és a helyi hatóságok bevonták a vezetői engedélyét. Néhány héttel később azonban a gyulai járási hivatal kormányablak azt közölte, hogy a jogosítványa elveszett, és kérte annak pótlását. A nyilatkozat alapján a közhiteles nyilvántartásba is az került, hogy az okmány elveszett, így új vezetői engedélyt állítottak ki számára. A nyomozás során kiderült, a jogosítvány nem elveszett, hanem külföldön vonták be. Az ügyészség álláspontja szerint a férfi valótlan bejelentésével közreműködött abban, hogy hamis adat kerüljön a nyilvántartásba, ami közokirat hamisításnak minősül. A hatóságok tapasztalatai szerint nem ez az első hasonló eset Békés vármegyében vagy az országban. Az elmúlt években több eljárás is indult olyan autósok ellen, akik bevont vagy külföldön visszatartott okmányaikat próbálták elveszettként bejelenteni, hogy új jogosítványhoz jussanak. A külföldi hatóságokkal kialakított egyre szorosabb együttműködés miatt azonban ezek a trükkök könnyen napvilágra kerülhetnek.

0: Igazi zenei különlegességet kínált július 17-én a Bartók nyomában Békés vármegyében című koncert, ahol a Délalföld gazdag népzenei örökségét ismerhette meg az orosházi közönség. A zenepavilonban a Békés Banda népzenei műhely és a Szokolai Dongó Balázs népzenész vezette végig a hallgatókat Bartók Béla gyűjtéseinek hangulatos, vidám világán. Citera, nádsíp, duda, tárogató és doromb hangja töltötte meg a teret, olyan hangzás, amelyet ritkán hallani. Szokolai Dongó Balázs elmondta, hogy a népzene sokszor könnyebb, mint a rock, és mosolyogva hangsúlyozta, hogy ő maga évekkel ezelőtt teljesen beleszeretett ebbe a rusztikus, vad és régies zenei világba. A művész arról is beszélt, hogy a Békés Banda népzenei műhellyel Bartók Béla Békés vármegyei gyűjtéseiből állítottak össze egy válogatást. Felidézte, hogy Bartók Kodály Zoltánnal együtt több százezer népdalt gyűjtött össze a Kárpát-medence minden szegletéből, és ezeket rendszerbe is foglalták, ami akkoriban ritkaságnak számított. A zenepavilonnal családok, barátok, fiatalok és idősek egyaránt helyet foglaltak, hogy együtt fedezzék fel Bartók gyűjtésének különleges hangulatát. Az ismert és kevésbé ismert népdalok, valamint a hagyományos hangszerek egyedi hangzása páratlan atmoszférát teremtett, a közönség pedig vastapssal köszönte meg az előadást. A koncert bebizonyította, hogy a népzene ma is képes megszólítani az embereket, és egy kellemes nyári estére összehozni a város közösségét. Gazdag program kínálattal készül a következő napokra is a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum és a Ruzicskai Alkotóház. A látogatók különleges ruha és ékszer kollekciókat ismerhetnek meg, a hétvégén pedig kreatív foglalkozáson is részt vehetnek. A múzeum július utolsó hetében két alkalommal tart szakvezetéssel egybekötött látogatást. A résztvevők részletesen megismerhetik Német Hajnal Aurora, Virágkoronák a fejen, Magyarország a szívben című egyedi ruha és ékszer kollekcióját bemutató időszaki kiállítást, valamint az intézmény gazdag néprajzi gyűjtését. A tárlatvezetés következő időpontja július 24-e péntek délelőtt 10 óra. A hétvégén a Ruzicskai Alkotóházban a képzőművészet és a színház világa találkozik. Az intézmény legújabb Lóránt Oké című párbeszéd kiállítás adja az alapját a soron következő interaktív foglalkozásnak. A tárlat Lóránt János Demeter Munkácsi díjas festőművész és Lóránt Luisa tervező bábkészítő művészetterapeuta közös munkáit mutatja be. Ehhez a különleges művészeti világhoz kapcsolódik a vasárnapi bábkészítő workshop, ahol a résztvevők szakmai irányutatás mellett saját bábot készíthetnek. A foglalkozás július 26-án vasárnap 11 órakor kezdődik. Az orosházi polgármesteri hivatal pályázatot hirdett út- és közlekedési ügyintéző munkakör betöltésére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi törvény alapján. A pozíció határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben tölthető be, a munkavégzés helye pedig Orosháza, Szabadságtér 4-6 szám alatti hivatal. A feladatkörbe tartozik többek között a közútkezelői hozzájárulások kiadása, a közlekedési hálózat üzemeltetési, felújítási és karbantartási feladat, ellátása, forgalomtechnikai fejlesztések koordinálása, a városi úthálózat korszerűsítésének szervezése, valamint a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése. Az ügyintéző kezeli a lakossági panaszokat, intézkedik a jelzőtáblák és utcanevek állapotával kapcsolatban, továbbá előkészíti és koordinálja a közlekedési szakági felújításokat és karbantartásokat. A jogállásra, illetményre és juttatásokra a vonatkozó törvény és a hivatal egységes közszolgálati szabályzata az irányadó. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, a jelentkezési határidő 2026. augusztus 14-e. A pályázatok elbírálása augusztus 31-ig történik. A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a benyújtott pályázatok tartalma alapján, szükség esetén személyes meghallgatással. A kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelennek minősül. A kinevezés 6 hónap próbaidővel jár, és a hivatal fenntartja az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Osztrák prémium kocsik szolgálnak a Békés megyei Intercity járatokon is. Felfüggesztett fogházbüntetést indítványoztak egy bélmegyeri férfi egyében. Hamis drogvád miatt emeltek vádat egy kevermesi férfi ellen. Már is mondom a részleteket. A Békés és Balatoni kék hullám Intercity vonatok utasai mostanában meglepően magas komforttal találkozhatnak. Bőrülések, tágas fülkék és prémium minőség várja őket. A MÁV flottája ugyanis átmenetileg 10 darab osztrák ÖBB személykocsival bővült, amelyeket eredetileg első osztályra terveztek, Magyarországon azonban másodosztályként vehetik igénybe az utasok. A részleteket a Public Transport Fun oldal szerkesztői ismertették. A hazai vasúti közlekedésben új színfoltot jelentenek ezek a járművek, amelyek rugalmas nemzetközi együttműködés révén kerültek a MÁV ZRT kötelékébe. A két vasúttársaság között nem volt szükség új bérleti szerződésre, a kocsik közlekedtetése a már meglévő nemzetközi RIC kocsifutási együttműködés alapján valósult meg, amely pontosan rögzíti az elszámolás és az üzemeltetés feltételeit. A járművek korábban Ausztriában tartalékként szolgáltak, de az ÖBB új motorvonatainak forgalomba állítása után nélkülözhető váltak, így átmenetileg Magyarországra kerülhettek. Összesen 10 ilyen kocsi érkezett, amelyek az Eurocity vonatokból már ismerősek lehetnek a magyar utasok számára, ám belföldi bevetésük különleges helyzetet teremtett. A legnagyobb érdekesség, hogy az eredetileg első osztályú kocsikat a MÁV másodosztályként közlekedteti a Békéscsabai járatokon, így normál jeggyel utazók a következő extra kényelmi szolgáltatásokat élvezhetik, mint a bőrüléses kialakítás, tágas lábtér, 4 és 6 személyes fülkék. Az osztrák kocsik két vonalcsoportban teljesítenek szolgálatot, a balatoni kék hullám Intercity és a Békés Intercity szerelvényeiben. A Vagon web adatai szerint 2026. augusztus 30-ig minden Békés IC-ben közlekedik egy ilyen jármű, bár a pontos típus naponta változhat, így nem garantált, hogy minden alkalommal ugyanaz a belső kialakítás fogadja majd az utasokat. A Békéscsabai hajléktalan szállón több kisebb, de fontos fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban. A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vezetője Baku Zoltán kezdeményezésére olyan beruházások készültek el, amelyek emberközelébbé és otthonosabbá teszik az intézményt, számolt be róla a közösségi oldalán Szarvas Péter polgármester, aki a részletekkel kapcsolatban elmondta, elkészült egy szalonnasütőhely, egy filagória, valamint egy kültéri ivókút is. A fejlesztések az ott élők visszajelzései alapján valóban hozzájárulnak a mindennapok élhetőbbé tételéhez, és javítják az intézmény közösségi tereinek használhatóságát.

0: A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályain folyamatos a munka, ahol különösen nagy segítséget jelent egy olyan kolléga, aki pontosan dolgozik és figyel a határidőkre. Ilyen a rendvédelmi igazgatási alkalmazott Csapárnagy Hajnalka, az almás kamarási szakember, aki mindig tudja, hogy mire van szükség, és hogyan támogathatja a nyomozók munkáját. Teljesítményére és szabadidős tevékenységére pedig mások is felfigyeltek. Hajnalka több mint 10 éve dolgozik ugyanazon az osztályon, és mosolyogva szorgalmasan segíti a bűnügyi feladatok gördülékeny működését. Miután édesanyja lett, nem volt kérdés számára, hogy visszatérjen a nyomozók közé. Példásan tesz az egészségért, futás iránti szeretetét pedig aranyos nyakékei is bizonyítják. Azt vallja, bárkinek lehet hobbija a futás, akkor is, ha kevés ideje van, vagy nem tud hosszú távokat teljesíteni. A Zsaru magazin cikke szerint Hajnalka kiválóan kiismeri magát a feladatok között, és jól érzi magát mind a munkahelyén, mind a családi életben. Elmondta, hogy bár naponta ingázik almás kamarásról Békés Csabára, ezt nem érzi tehernek. Férje is a megyeszékhelyen dolgozik, kisfiú pedig ott jár óvodába. A községet, ahol élnek, nagyon szeretik, esténként edzésképpen a falu aszfaltozott útjain fut egy kört, amely éppen annyi kilométer, ahány éves a kisfia. A futás az anyaság előtt vált életének részévé, egy futó nagykövet barátnője hívására sarkodon állt először rajthoz, majd sorra jöttek az időmérős és mérés nélküli versenyek. Közben a közösségi médiában virtuális futamokra is nevezett, ahol regisztrál nevezési díjat fizet, dokumentálja a lefutott távokat, elküldi az eredményeket, és postán kapja meg a szebbnél szebb érmeket. Kiemelte, hogy az egyik legkedvesebb medálja az anyák napi futásért kapott érem, de emlékezetesek számára a Halloween futások, a hóbújó futam, és büszke arra, hogy a Vivicsitán már 7 kilométert is teljesített. Nagy becsben tartja azokat az érmeket, amelyek évszakonként egészülnek ki, és így válnak teljessé. Felidézte, hogy kisfia még egy éves sem volt, amikor először elkísérte egy futásra, babakocsiban pihent a friss levegőn, miközben ő teljesítette a távot. Az egyik kedvenc fotója pedig azt a pillanatot örökíti meg, amikor célba érkezve a kisfiához lépett. Személy elleni erőszakos és közveszélyt okozó fenyegetéssel elkövetett zaklatás miatt vádat emelt a Békéscsabai járási ügyészség egy 63 éves bélmegyeri férfi ellen. A büntetlen előéletű vádlott késsel, macsitával, majd egy gázpalackkal fenyegette meg a munkaadóját és annak fiát. Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását indítványozta. A vádirat szerint a súlyos alkoholfüggőséggel küzdő férfi évek óta a sértett bélmegyeri tanyáján élt, ahol lakhat hatásért cserébe az állatok ellátását végezte. A drámai események tavaly november 20-án délután történtek, amikor a vádlott napok óta folyamatosan ivott és erősen ittas állapotba került. A Békés vármegyei főügyészség tájékoztatása szerint a tanya tulajdonosa érkezésekor szóvá tette a férfi alkoholizálását, amitől a munkás teljesen dübegurult. Felkapott egy körülbelül 15 cm pengéjű kést és a gazda felé indult, miközben azt kiabálta, hogy leszúrja. A tulajdonos egy faággal kiütötte a kést a kezéből, majd értesítette a rendőrséget és a fiát. A helyzet tovább súlyosbodott, amikor a tulajdonos fia is megérkezett. A részeg férfi ekkor egy vaspajszert és egy 45 centis macsétát ragadott, és mindegy 15-20 méteres távolságból életveszélyesen megfenyegette a sértetteket. A bár felszólításra letette a fegyvereket, a tombolása nem ért véget. Odalépett az épület előtt álló gázpalackhoz, és egy villáskulccsal megpróbálta lecsavarni a biztonsági zárat. Ezzel egy időben egy gyújtót is működésbe akart hozni, azzal fenyegetőzve, hogy felrobbantja a teljes tanyát. A férfi ezután ismét kést vett a kezébe, de a sértettek közös erővel ártalmatlanították, elvették tőle a fegyvert, és a rendőrök kiérkezéséig visszatartották. A Békéscsabai járási ügyészség két rendbeli zaklatás vétsége miatt nyújtotta be a vádiratot, mivel a vádlott korábban büntetlen előéletű volt, a vádhatóság azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás mellőzésével büntető végzésben próbaidőre felfüggesztett fogház büntetést szabjon ki. Hamis vád büntette miatt emelt vádat a Battonyai járási ügyészség egy 29 éves kevermesi férfi ellen, aki részeg állapotban bosszúból hívta a segélyhívót, miután korábbi párja nem engedte be a házába. A büntetett előéletű vádottal szemben az ügyészség elzárás kiszabását indítványozta. A vádirat szerint az eset még ez év március 3-án történt. A férfi erősen ittas állapotban jelent meg, volt élettársa otthonánál, ám a nő, látva a férfi alkoholos befolyásoltságát, határozottan megtagadta, hogy beengedje őt az ingatlanba. A visszautasítástól feldühödött férfi ekkor elővette a telefonját és felhívta a 112-es segélyhívót. A hívást fogadó diszpécsernek azt állította, hogy a nő közvetlenül a telefonálás előtt kábítószert fogyasztott és be van állva. A férfi pontosan tudta, hogy mindez valótlan, mégis megvádolta a nőt. A tevékenységirányítási központ azonnal járőrt küldött a megadott címre. A rendőrök meghallgatták a nőt és a helyszíni ellenőrzés során egyértelműen megállapították, hogy a bejelentés minden részlete alaptalan volt. Mivel a férfi már korábban is büntetett előéletűnek számított, az ügyészség komolyan vette a hatóságok félrevezetését és a nő hamis megvádolását. A Batonyai járási ügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság elzárás büntetéssel sújtsa a visszaeső vádlottat.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

Rádió.

reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Molnár Gyenge Andrea jelenleg főállású édesanya lesz, aki 6,5 hónapos kisfiával, Bendével tölti mindennapjai nagy részét. Várandósága alatt szülőtársával már tudatosan készültek arra, hogy gyermekükkel a manapság sajnos ritkaság számba menő, biztonságosan kötődő kapcsolatot tudják megalapozni. Az általa alkalmazott módszerekről és tapasztalatokról mesél nekünk Andrea, tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Molnár Gyenge Andit. Megkérnélek, hogy mutatkozz be pár szóban.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Kaptam Brigittől egy felkérést, mi már korábbról egy-egy szeminárium alkalmával szereztünk egymással kapcsolatban ismerettséget. Nagyon megragadta az ő figyelmét, hogy engem, mint édesanyát, a kötődő nevelés mennyire magával ragadott, és erről elkezdtünk beszélgetni, szószót követett, majd most itt vagyunk.
1: Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és igen, így már nem is titok, hogy a kötődő nevelés témájában foglak faggatni, elsősorban, mint édesanya. Mesélj kérlek, hogyan keveredtél a kötődő neveléshez közel, és hogyan lesz valaki ennyire tudatos édesanya, mint ahogy te elindultál ezen az úton.
2: Amikor készültem édesanyává válni, nekem most jelen pillanatban van egy 6,5 hónapos gyönyörűséges kisfiam, akit Bendének hívnak, akkor természetesen hát a fészekrakó ösztön mellett elindult az agyam is abba az irányba, hogy rendben, akkor most itt vagyunk, nagyon régóta szerettem volna idáig eljutni, de akkor ezt hogy csináljuk jól? Biztos vagyok benne, hogy mindenki tapasztalja azt, aki ezen az úton halad, hogy kapja a tanácsokat, a szülőktől, a barátoktól lát mintákat, és ez egy idő után elkezd szépen ülepedni, és ezt vagy jól fogadjuk, vagy kevésbé ezeket a fajta ingereket, mondjuk így, hogyha nem is tanácsokról van feltétlenül szó, és szerencsés esetben az édesanyja akkor azt mondja, hogy jól van, akkor én innentől a saját véleményemet ki fogom alakítani, hogyha még ez nem szilárd, és ehhez kerestem én is forrásokat. És természetesen az olyan barátokat megkérdeztem, akiknél azt látom, hogy na, ez szimpatikus ez a vonal, amit te képviselsz, úgyhogy onnan is nagyon sok infóval gazdagodtam, illetve utána kezdtem nézni, ugye öreg barátunk internet volt a segítségemre, és mind a kötődő nevelés nagyon gyorsan rátaláltam, aztán a mi számunkra a férjemmel nagyon lényeges az, hogy igyekezünk környezettudatosak lenni, úgyhogy ez a vonal is bekapcsolódott, aztán ugye ezek nagyon szépen hozzák egymást, az egyik forrását irányít a másikra, utána már akkor könyveket is vásároltam a témában, nagyon szuper irodalmak vannak erről, és így jutottam el akkor addig az összképig, amit végül úgy gondoltam, hogy ez számomra szimpatikus, és ugye a kötődő nevelés William Searsnek a nevéhez kapcsolódik, aki egyszerűen leírta azt, hogy hogyan lehet egy olyan fajta kapcsolatot kialakítani egy gyermek és egy gondviselő között, azért ezt így fogalmazom, mert itt ugye az édesanyja, édesapa, akár egy gondozásban aktívan résztvevő nagyszülő is természetesen a kép része lehet. Hogy lehet egy olyan kapcsolatot kialakítani, ami a legesleg kényelmesebb és magától értetődőbb, szeretetteljes kapcsolat a szülő és a gondviselő között lett, és mivel ez az én szemléletemmel nagyon egybevágott, és szerencsére a férjemmel nagyon egy párton vagyunk ebben a témakörben is, így innentől nem volt kérdés, hogy akkor itt elmélyítem egy kicsit az ismereteimet.
1: És hogyan lehet nem elveszni a rengeteg információ között? Tehát hogyan szűrted meg azt, hogy akkor te mit fogsz beemelni a nevelésedbe, vagy a szülőségedbe, és mi az, amit félre söpörsz?
2: Úgy érzem, hogy kijelentettem magamról, hogy az utóbbi években sikerült annyit fejlesztenem önmagamon, hogy nagyon határozott véleményt tudok alkotni arról, hogy mi az, ami önazonos számomra, és mi az, ami nem. És el tudom határolni magamtól azokat a fajta véleményeket és nézeteket, amit, hogyha úgy zsigerileg belegondolok egy pillanat alatt, hogy jó, ez én vagyok, ezt tudom hitelesen képviselni, ez jó érzéseket kelt bennem, akkor azt tudom mondani, hogy igen, vagy nem. És ami olyan, hogy nem, akkor attól el is határolódom, és jöhet azzal kapcsolatban később bármilyen meggyőzési kísérlet, próbálkozás, bármi, végül az lesz a vége, hogy nem, ez nem lenne önmagammal integritásban lévő dolog, úgyhogy maradok az önazonosságnál, és szerencsére ez be is vált teljesen. Úgyhogy én azt tudom ezzel kapcsolatban tanácsolni bárkinek, hogy az első zsigeri megérzésre érdemes hallgatni.
1: Tehát itt is bekapcsolnak akkor az ösztönök is.
2: Abszolút, igen.
1: Igen, tehát már az edukálás részénél nagyon fontos az, hogy saját magunkra hallgassunk, és igyekezzünk, ahogy mondtad is, a saját véleményünket kialakítani, már akár a pocakban lévő korszaktól is.
2: Abszolút.
1: De arra lennék kíváncsi, hogy a kötődő neveléssel kapcsolatban mik azok, amik mentén jelenleg mentek a mindennapjaitokban, a hétköznapjaitokban. Milyen ufóságaitok vannak, ugye így is szokták titulálni jelenleg a válaszkészen nevelő szülők csoportját, az ufó szülőket.
2: Igen.
1: Szóval szeretném megkérdezni tőled, hogy akkor mik azok, amiket be tudtál emelni, amik számodra önazonos információk voltak, és hogyan sikerül ementén lavírozni a hétköznapokban.
2: hosszú lesz a lista, készülj. Ugye rögtön, tehát magának a kötődő nevelésnek a szemlélete az, hogy a gyermekre mint értékre tekintünk, nem pedig egy olyan kis jövevényre, akit szabályozni kell, regulálni kell mindenféle módon. Tehát azt a szeretetteljes kötődést törekszünk kialakítani, ami egyébként annyira magától jön, annyira ösztönös, hogy nem kell rajta gondolkodni. Aztán nálunk egy különlegesebb téma indította ezt az egész történés sorozatot, amivel eljutottunk máig, és ez nem más volt, mint az otthonszülés. Ez egy érdekes és megosztó témakör. Abszolút. Én úgy keveredtem az otthonszüléshez, csak nagyon röviden aztán folytatom még a listát, hogy nagyon sok statisztikát végignéztem a szülésekkel, szülésélményekkel kapcsolatban, mind objektív, mind szubjektív szempontokat figyelembe véve, és hamar arra jutottam, főleg, hogy ugye most már nincsen szabad orvosválasztás az édesanyák számára, tehát nincs meg az a bizalmon alapuló korábbi viszony egy orvossal, amire korábban lehetett alapozni, hogy én nem feltétlenül szeretném az állami ellátást igénybe venni, aztán nézelődtünk magánellátás egyebek mentén is, és végül valahogy oda keveredtem az otthonszüléshez, amivel kapcsolatban egy személyes élmény is szembejött velem. Egy gyerekkori legjobb barátnőm Lagziának másnapja reggelén, a közös reggeli során egy család mesélte a kisebbi gyermeküknek az otthon születésének a csodás élményéről. Ez megragadt, ez az információ, és amikor a kutakodásom eddig a fázisig jutott, akkor ez bevillant, és adtam neki egy esélyt, hogy akkor körbenézek erről, majd még nagyon szívesen mesélek később, mert egyébként csodálatos élmény volt.
1: Mindenképp.
2: Aztán ide tartozik még a kötődő neveléshez szorosan a hordozás, a babahordozás, ez már egészen pici kortól szóba jöhető opció, sőt nem csak hogy szóba jöhető, hanem nagyon-nagyon meg tud könnyíteni bizonyos nehéz pillanatokat. Valószínű a titeket hallgató édesanyák többsége ismeri azokat a pillanatokat, amikor vigasztalhatatlanul sír a pici, nem tudod, hogy mit tegyél vele, csak karban van-e, de még nem szoktad meg a kis súlyát, és már teljesen ki vagy merülve fizikailag, a karjaid már abszolút kezdik feladni a szolgálatot, de ki szeretnél tartani? Na, ilyenkor óriási George Joker a hordozás, számos egyéb előnye van, amellett, hogy a kezeid felszabadulnak, és ugye fizikai megterheléstől mentesít, hiszen a szellemi érésre, mozgásfejlődési érésre és rengeteg egyéb szempontra gondolva is nagyon sokat lehet belőle profitálni.
1: Azt mondod, hogy a mozgásfejlődésre is. Ez azért nagyon szimpatikus egyébként, mert hogy nagyon sokszor hallhatunk olyan ellenvéleményt a hordozással kapcsolatban, hogy hát le van oda kötözve, baba nem tud mozogni, és most azt mondod, hogy ez mégiscsak jó a mozgásfejlődésének.
2: Igen, mert képzeld el, ebben a témában is sokat igyekeztem kutakodni, sajnos egy picit később jött egy-egy infó, mint ami úgy igazán ideális lett volna, nem baj, kihozzuk belőle a legjobbat, viszont a mozgásfejlődés az mindig az idegrendszeri érésnek a következménye. Tehát én meg akarhatom tanítani a gyermekemet mászni, ülni, járni, ha még az idegrendszerén nincs olyan érettségi szakaszban, akkor ez nem fog összejönni, vagy csak valami suta, nem természetes mozgás fog belőle kisülni, amivel aztán járhatunk gyógytornászhoz vagy egyéb szakemberhez, hogy ezt kijavítsuk, és az idegrendszeri érést azt nagyon jól elő lehet segíteni azzal, hogyha megfelelő tapintási és mozgatási ingert kap a gyermek, és minden mellett biztonságban érzi magát, és ez egy az egyben a hordozás.
1: És úgy tudom, hogy a hordozás, illetve a kötési módszerek azok nem csak a már megszületett babával alkalmazhatók, hanem akár a pocakot is lehet tehermentesíteni.
2: Így van. Egyébként nekem nagyon szerencsés várandóságom volt, abszolút nem volt megterhelő számomra, de látom nagyon sok anyukánál, hogy így fáj a dereka, úgy húz a pocakja, és ezeket a csodálatosan szép, ráadásul gyönyörű szemegyönyörköttető kendőket lehet akár pocaktámaszként is használni. Vannak egyébként erre konkrét ilyen eszközök is, de ha már hordozunk és van egy gyönyörű kendőnk, akkor miért ne használnánk több fronton, és nagyon szuperül elő lehet segíteni a saját tehermentesítésünket fizikailag.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Molnár Gyenge Andreával, aki mesél arról, hogy a pelenkázás is lehet környezettudatosabb, illetve beszámol az igény szerinti szoptatással kapcsolatos tapasztalatairól is, ami kiemelten fontos, hogy nem csak a baba igényeiről szól.

0: Rádió.
1: Halljuk tovább az ufóságaitokat.
2: Mint mondtam neked, a környezettudatosság is egy fontos szempont a mi életünkben. Abszolút nagyon távol állunk attól, hogy zero waste-ek legyünk, ami nagyon szuper lenne, hogy egyszer megvalósulna, de erőn felül én azt érzem, hogy még ez most távol állna tőlünk. Viszont ennek szellemében a mosipelus, mint témakör felmerült, ez mosható pelenkát jelent, ezt mosipelusnak szokták a benfentesek becézni, és a mosipelus használatával ugye el tudjuk kerülni azt, hogy azt a közel egy tonnányi pelenka, keletkező pelenka hulladékot, ami egy veszélyes hulladéknak minősül, azt megtermeljük, mi alatt a gyermekünk szobatisztává válik.
1: Hol lehet elérni egy ilyen kezdő csomagot akár mosipelusozáshoz?
2: Hát képzeld el, hogy rengeteg fórum van erre, nagyon sok webshop kínál olyan kezdőcsomagot is, amit akár egy tesztcsomagként tudsz kiváltani, szóval egy tényleg nagyon alacsony összegért, elpostázzák neked, nyilván a postaköltséget tálod oda-vissza, sőt, olyan is van, aki teljesen ingyen ezt vállalja, elpostázzák neked, utána majd aztán ő korrektül ki is tisztítják, tehát mivel neked még nincsen rutinod, nem feltétlen elsőre jól látsz hozzá a tisztává varázsolásához, de itt kapsz több fazont, több méretet, hiszen a babák mások vannak, nyúlánkbabák, húsisbabák, kicsit tömzsibabák, vannak akiknél nagy a combi húsi, tehát ezt, ugye láthatunk, minden baba gyönyörű, de más-más testalkatokat, és ki tudod próbálni, hogy számotokra mi az, ami jól fekszik, ami kézre eső, ráadásul, ugye az is fontos, hogy ne az legyen, hogy azt nézed, hogy úristen, akkor most már erről mit csinálok, hogy pedig jellemzően ez egy hasonló mozdulat, mint amikor egy normál pelenkát ráadsz a gyermekre. És ezekkel a teszt csomagokkal nagyon szuperül ki is tudod próbálni, hogy a te gyermekednél mi az, ami beválik, és utána abból tudsz majd beszerezni, és képzeld el, hogy nagyon jó használt mosipelusos fórumok is léteznek.
1: Ha már ahonnan, az író szóba került.
2: Így van, ahonnan be tudsz szerezni akár olyan mosipelusokat, nyilván itt az állapotát figyelembe kell venni, de azért itt jellemzően olyan anyukák vannak, akik örömüket lelik abban, hogy rendben is tisztán tarthatják ezeket a kis pelusokat, és úgy is adják tovább, hogy az másnak is örömet jelentsen. És úgy is kapod meg ezt a kis használt mosipelust, hogy jaj, nagyon szuper, tök jó, ráadásul egyébként képzeld, hogy ezeket a mosipelusokat is be kell egy picit járatni, hogy a nedv szívásuk is jól kialakuljon, ezért jó pármosás rámegy eleinte, és itt már ez is megvan oldva.
1: A beavatás,
2: mondhatjuk így is, mi egyébként végül többnyire újakat vásároltunk, volt, amiből vettünk használtat is, de amikor megvolt, hogy milyen fazon válik be, akkor beruháztunk újakra, úgyhogy mindegyik teljesen jó, de én is mindet úgy teszem el, amit már kinőtt a kisfiam, hogy amennyiben el szeretnénk adni, az másnak is majd örömet tudjon jelenteni.
1: És mit gondolsz, hogy ez mennyi plusz energiát vesz igénybe? Mondjuk tudom, hogy ti eleve ezzel indultatok, tehát nem kellett áttérned a hagyományos pelenkázásról erre a formára, de mit gondolsz, hogy mondjuk egy édesanyának, aki most hall először akár a mosipelusról, mennyire lehet nagy energiabefektetés áttérni erre a ökológiailag is gazdaságosabb és tisztább módszerre?
2: Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon minimális. Tehát a mosipelusoknál, ami egyedül plusz energiát jelent a számunkra, az, hogyha például ugye széklet érkezik bele, kakis lesz, akkor azt ugye lemossuk ott hirtelen, tehát így nem tesszük félre, se ázni, se semmi, vagy hogyha rögtön megy a mosógépbe, akkor nyilván jó, de akkor is jót tesz egy kis előmosás neki. Illetve azokat a betéteket, amelyekkel használjuk a mosipelust, bár itt ugye többféle van ahova többféle betét szükséges, van ahol kevesebb féle, mindenkinek ugye a saját szájéze szerint kialakul a saját rutinja, azt kell összekészíteni, ez egy napi pár perces feladat. De abszolút nem megterhelő. Nálunk egyébként az első két pelus méretből mindig volt egy csomag eldobhatós pelenka, biztosra mentünk, hogyha nem tudhatjuk, besokallunk-e, vagy elfelejtjük-e mosni, vagy bármi keresztül húzza a terveket, akkor legyen rá megoldás. Összesen használtunk szerintem 10 darab pelenkát, és aztán olyan barátoknak adtuk, akik tudjuk, hogy a hagyományos pelenkákat használják, és ők nagyon örültek neki. Mi ugyan igyekszünk senkire nem ráerőltetni a mi nézeteinket, hogyha kérdeznek, akkor mesélünk, de egyébként ők meg nagyon szívesen vették, hogy tök jó, van egy csomag plusz pelenka, mi nekünk pedig biztonsági érzetet adott az, hogy akkor nincsen semmi gond soha.
1: Kérlek, a válaszkészség következő lépcsőfokáról mesélj kicsit.
2: A következő lépcső azért némi szerencsefaktort is, azt kell, hogy mondjam, hogy igényel, és ez az igény szerinti szoptatás, hiszen nem minden édesanyának van meg a lehetősége arra, hogy igény szerint szoptasson akkor se, hogyha szeretne. Természetesen ez döntés kérdése is lehet. Itt most arról beszélek, hogyha valaki ezt kitűzte célul, és végül nem úgy alakult a sorsa, akkor tápszerrel is ugyanúgy lehet igény szerint táplálni egy gyermeket. Az igény szerintiségen azt értem, hogy akkor is annyit kap a picike, akár az anyatejből, akár a tápszerből, amire szüksége van. Tehát nem az időközönként, x óránkénti szoptatás vonalán mozgunk, hanem figyeljük a babának a jelzéseit, és amikor idáig eljutunk, hogy akkor éhségjeleket mutat, lehetőség szerint még korai éhségjeleket, tehát nem a kiakadás fázisát megvárva, akkor így a stressz is elkerül természetesen, ami ezzel jár, akkor tápláljuk a gyermekünket, de azt hozzá kell tenni, hogy az igény szerinti szoptatás még egy olyan csodálatos pluszfaktort is nyújt számunkra, ami a gyermek megnyugtatását, biztonságérzetét tudja szolgálni, elősegíteni, illetve a kapcsolódás. Természetesen egy nagyon fontos pont az anya és a gyermek között ezekben a pillanatokban, de ugyanez a tápszeres táplálásnál is működik, hiszen hogyha testkontaktban tápláljuk a gyermekünket, nem pedig mondjuk esetleg letéve, akkor ezt ugyanúgy tudjuk nyújtani a számára.
1: És fájdalomcsillapításra is tökéletesen lehet használni.
2: Pontosan.
1: Viszont ugye ez azt jelenti elsősorban, hogy a baba igényei szerint szoptatunk. Mennyire lehet beállítani, ez nagyon erős szó most pont a kötődő neveléssel kapcsolatban, de hogy hogyan lehet balanszírozni a hétköznapokban az édesanya igényei és a baba igényei szerint szoptatás között. Nyilván egy idő után megterhelő lehet, hogyha a baba esetleg túl sokszor, túl gyakran kéri a cicit. Ez beáll egy idő után? Vagy hogyan alakul?
2: Abszolút beáll egy idő után. Ezzel kapcsolatban nekem is voltak félelmeim és fenntartásaim, hogy mikor lesz már az a pillanat, amikor nem azzal telik minden egyes szoptatás, hogy ügyeskedem, hogy a másik mellemből érkező tejfolyam az ne öntse el az éppen étkező gyermeket, de ez egy idő után egyébként nagyon szépen beáll, hiszen egy kereslet kínálat kialakul ebben a témában. Tehát amennyire megkapja az ingert az adott mell, ezért érdemes ugye mind a két mellet használni, amennyire megkapja az ingerlés az adott mell, olyan ütemben fog termelni tejet, és nem is kell megijedni attól, hogyha valakinek nincs meg ez a tejömléses fázisa, én tudom irigyelni őt, mert attól még ugyanúgy fog elég tejhez jutni a baba.
1: És édesanyaként kapásból ismét a gyermek igényeiről kezdtél el beszélni. Tehát mennyire kell, vagy lehet háttérbe szorítani ezeket a szükségleteket, és hogyan tudod menedzselni gyakorlatilag a te dolgaidat is a baba igény szerinti szoptatása mellett?
2: Biztos vagyok abban, hogy ebben édesanyja és édesanyja jelentősen eltérhet, hogy mennyire tud jó időmenedzsmentet összehozni. Én egy picit hajlamos vagyok átesni néha a ló túloldalára, és a saját szükségleteimet háttérbe szorítani a gyermekem szükségleteit szem előtt tartva. Ugyanakkor így utólag visszapillantva azt látom, hogy igen, ha ebben egy kicsit ügyesebb és tudatosabb vagyok, akkor ez mehetett volna jobban, de ezt ne úgy képzeld el, hogy mondjuk sírok szoptatás közben, mert hogy nem fürödtem 5 napja, hanem csak azt érzi néha az ember, hogy aha, én is éhes vagyok, a pici is éhes, hát nyilván ő eszik, és aztán elfelejtesz enni. Szóval, hogy ilyenek azért megesnek, de hogyha megfelelő támogató környezetünk van, ugye manapság ez az, ami megint csak a nukleáris családok időszakában egy nehéz témakör tud lenni, akkor ez rengeteget tud segíteni az édesanyának, de anélkül is, hogyha már egy támogató férjünk van, és nagyon-nagyon összeteszem a férjem miatt a két kezemet, mert ő aztán abszolút a támogató férj mintapéldánya, akkor már nagyon sokat tudnak tehermentesíteni az édesanya válaszkész nevelése kapcsán.
1: Tehát amikor enni kell, akkor enni kell.
2: Igen.
1: Amikor inni kell, akkor inni kell.
2: Van,
1: és olyankor megfogják az akár kicsit pityergő babát is a szülő társak, vagy a gondviselők, akik még bekapcsolódnak a buliba. Értem.
0: Mi az az ECG-zés? Hogyan működik? Mennyire lehet ezt a hétköznapokban alkalmazni? Rövid szünet után megtudhatjuk a Molnár Gyenge Andrával folytatott beszélgetésünkből.

0: Rádió.
1: Jöhetek a következő lépés.
2: Jöhet, természetesen. Aztán képzeld el, még a Mosi Pelúshoz egy picit kapcsolódóan szembe kerültem egy nagyon érdekes témával, amit EC rövidítéssel találhatunk meg, hogyha utána olvasunk. Ez az Elimination Communication-nek, ami tükörfordításban ürítési kommunikációt jelent a magyar rövidítése, de a magyar megfelelője a természetes csecsemőhigiénia.
1: Na ez még egy rendkívül megosztó téma.
2: Abszolút.
1: Igen. Hogyan sikerül ezt az életbe hívni? Tehát hogy működhet egy olyan dolog, ami azzal jár, hogy gyakorlatilag a baba után viszel állandóan egy bilit, hogyha kiléptek a lakásból, már mint hogyha ugye támogatni szeretnénk az ECZ-t. Ezt meg lehet oldani?
2: Nem csak a teljes idős ECZ-s működik. Az ECZ-s az egy, mint mondtam, természetes csecsemőhigiénia rendszer, ami annyit jelent, hogy amikor egy kisbaba megszületik, akkor az ember gyermek számára sem természetes dolog az, hogy ő maga alá ürítsen. Mint ahogy, hogyha megnézed bármelyik emlőst, csak akkor szokott maga alá piszkítani, hogyha már nagyon beteg valószínűleg. És ez az ember gyermeknél sincs másképp, tehát egy csecsemőt már zavar az, hogy neki a pelenkába, tehát maga alá kell pisilnie, kakilnia. Sajnos a magyar szokások között nem igazán ismert ez a szokás, hogy
1: teljesen new wave, tehát ez pár éve kígyózott be a köztudatban.
2: Igen, tehát ez abszolút egy újdonságnak számító dolog, holott 75 országban ez a csecsemőgondozásnak szerves része és teljesen magától értetődő folyamata. Ilyenkor annyi történik, hogy igyekszünk megfigyelni a gyermeket, hogy mik azok a kis jelek, amik rá jellemzőek akkor, amikor ő már nagyon annál a pontnál tart, hogy neki pisilnie vagy kakilnia kell, és ezek nagyon konkrétan és jól beazonosítható jelek egyébként, elképesztő. És amikor ezekre a jelekre ráismerünk, akkor lebontjuk róla a pelust, és egy arra megfelelő kis edény fölé, ami nem feltétlenül egy erre kitalált bilide, mivel Ázsiában van nagyon nagy hagyománya, sőt, tehát ilyen örök életre szóló hagyománya ennek a babagondozási módnak. Van ilyen ázsiai bilinek nevezett kis eszköz. Nem csak ez, hanem akár egy kis tálkát, vagy bármit erre kinevezünk, akkor afölé tartva, természetesen odafigyelve az ideális testtartásra, ezt meg lehet tanulni, vannak erre nagyon jó kis tanfolyamok, akkor megmutatjuk neki azt a lehetőséget, hogy nézd csak kicsim, ide is lehet akkor pisilni vagy kakilni, és hosszú távon ezt úgy tudjuk bebiztosítani, hogy ehhez egy hangjelzést társítunk. Itt viszont nagyon fontos az, hogy kétféle kondicionálás létezik, ugye a klasszikus és az operatív. A klasszikus a Pavlov féle, az biztos mindenki ismeri, amikor a kutyusnak ugye a csengőt megcsengetik, mert hogy érkezik az étel, és ezért a kutyusnak elkezd folyni a nyála egy idő után, akkor is a csengő hallatán, amikor ételről szó sincs. Ezt hívják klasszikus kondicionálásnak. Nem erről van szó, hanem egy operatív kondicionálás történik a gyermeknél, ami egy döntés lehetőségét nyújtja számára, tehát amikor ő látja, hogy ideálisak a körülmények, tehát itt vagyok, fog engem anyuapu, itt van alattam a megfelelő edényzet, és egyébként abban a testhelyzetben vagyok, amiben nekem kényelmes és nagyon könnyű, mert egyébként ez könnyíti számukra az ürítést, könnyű pisilnem, kakilnom, és hallom ezt a hangjelzést, akkor, hogyha kell, és én szeretnék, akkor üríthetek. Ami még fontos, hogy eredetileg az operatív kondicionálásban nem csak jutalmazás, hanem büntetés is szerepel. Igen, míg az EC-nél, mivel ez egy válaszkész gondoskodási mód, a büntetés az abszolút ki van zárva, sőt, egyébként jutalmazás sem történik, mert maga a folyamat jutalmazó a gyermek számára.
1: Természetessége.
2: Igen, hiszen ez egy természetesen végbe menő folyamat, ettől nyugodtan megdicsérhetjük a picinket. De egyébként nem erre alapozunk, hanem arra, hogy ezt a természetes igényét, ezt segítünk neki kiszolgálni, ráadásul ugye könnyítjük neki ezt az egész folyamatot, mert egy ilyen guguló pozíciót segítünk neki fölvenni, vagy ahhoz hasonlítót, nyilván itt ülésről szó sincs, megfelelően megtámasztjuk a picit, gerincét nem terheljük, viszont hogyha valaki egy picit nyitottabb szemmel jár egy-egy országban, akkor láthat akár ilyen guggolásra alkalmas vécéket, vagy kis sámlikat, amit a lábuk alá tesznek az emberek, és ez azért van, mert az legalsó bélszakasz kiegyenesedik abban a pillanatban, amikor egy ilyen guggoláshoz hasonló testhelyzetet veszünk föl, és így sokkal könnyebb az ürítés akár egy felnőtt, akár egy gyermek számára. És ezzel ugye megint csak könnyíteni tudunk az ő kis életén. És képzeld el, Brigi, hogy rengeteg hasfájást megspóroltunk, mióta ECZ-ünk. Mi a kicsinknek a 4 hetes korában kezdtük kereken, akkor szedtem össze a bátorságom, hogy na jó, akkor most már ezt a megfigyelést, ezt megcsináljuk. És akkor belevágunk magába ebbe a rendszerbe, egy fél napon keresztül ugye több ilyen kört, hogy felkel a gyermek, aztán ugye ott rögtön mutatkozik egy vágy arra, hogy akkor ő, vagy szüksége arra, hogy akkor ő pisiljen, kakíjon. Aztán ugye eszik, akkor ez megint, és akkor ilyen ciklusok vannak alvás és alvás között, több ciklust megfigyeltünk, ilyenkor egy valami gyorsan átázó dolgot érdemes a gyermekre adni, vagy akár lehet pucérpopóval is, csak ez a kisfiúknál ugye a szökőkutazás lehetősége miatt nem biztos, hogy a legjobb választás, de egy tök sima tetrapelenka egyébként ezt a szerepet nagyon jól betölti.
1: Hiszen eleinte még úgy sem szaladnak el.
2: Így van, még éppen. És ilyenkor, amikor észrevesszük, tehát nyilván ilyenkor fokozott figyelemmel vagyunk a babánk iránt, és amikor észrevesszük, hogy na, akkor most történt egy pisilés, vagy most történt egy kakilás, akkor ugye gyorsan lejegyzeteljük valamilyen formában azt, hogy értem, akkor mi előzte ezt meg? Milyen kis ficergés, milyen kis hangadás, kis nyöszörgés, bármi nagyon-nagyon jellegzetes egyébként minden gyereknél. És amikor pár ilyen megfigyelési kört megtettünk, akár egy ciklus is elég lehet, hogyha valaki nagyon pró, én azért nem voltam, és innentől akkor azt mondhatjuk, hogy jó, akkor megvan a, begyakorlom a mozdulatot, hogy teszem a Billy fölé, hogy ez biztonságos legyen, illetve neki ideális, anatómiailag helyes, és akkor nézzük meg, hogy mi történik. Jött a pisi. És
1: gyakorló édesanyaként is megdöbbenve hallgatom egyébként ezt a témát, nálunk ez az ECG-zés, ez abszolút kimaradt. Én későn is kaptam erről információt, illetve nekem egy hatalmas kihívásnak tűnt a leírás alapján, de ahogy mesélsz róla, esküszöm, kedvet kaptam hozzá.
2: De tényleg abszolút magától értetődő, szóval most vagy abba fektetsz energiát, hogy utána a pisiska kispelust lecseréled, helyre teszed, attól függ, hogy mosizol, nem mosizol, stb. Vagy egyszerűen kapcsolsz, rendben, kicsim, megyünk, akkor csináljuk, és akkor bilizünk egyet.
1: Én azt tanultam, hogy a szobatisztulási folyamatnak ugye agyihírési folyamata is van, tehát hogy a gyermek mentálisan és lelkileg és minden, hogy is megérik arra a feladatra, hogy egyszer csak szobatiszta legyen. És azért hallgatlak megdöbbenve, mert hogy ezt ugye sokkal későbbre datáljuk, tehát
2: abszolút.
1: A jelenlegi felfogás szerint ott tart a dolog, hogy 2-5 éves kor közé tesszük a szobatisztulási folyamat mentális érését, ezzel pedig most azt hallom tőled, hogy akár 4 hetes babák is mondhatni pelenkamentesen, szobatisztán képesek létezni?
2: Sőt, újszülött babák is. Képzeld el, hogy van 2 olyan barátnőm, akinek az én elvetemültségem elég volt, és azt mondták, hogy na jó, hogyha ez neked megy, nekünk is fog, meg természetesen igyekeztem nagyon biztatni őket, hogy higgyétek el, nem vagyok csodatévő, csak adjatok egy esélyt a dolognak, ha amúgy szimpatikus, és ők már egészen párnapos kortól elkezdték ezt csinálni a picikéjükkel, tehát működött. Tehát ebben semmi csodatétel nincsen, csak itt a legtöbbek számára és számunkra is azért volt ez egy ilyen teljesen vakfoltos témakör, mert Magyarországon ez nem egy elterjedt csecsemő gondozási mód, ahogy mondtam, 75 országban csinálják ezt is, nem csak a természeti népeknél, hanem tényleg mondjuk egy Kínát azért nem mondanék kis országnak, és mégis ez működik.
1: Lenyűgöző.
2: Igen, igen, hihetetlen számomra, hogy mennyire okosak a babák, mindig meg szoktuk állapítani a férjemmel, hogy bődületes, hogy már milyen potenciállal jönnek a világra ezek a kis csodák.
1: Hamarosan folytatjuk magazin műsorunkat Molnár Gyenge Andreával, akivel arról beszélgetünk, hogy a kötődő nevelés elsősorban fizikai szükségleteit figyelembe vevő módszerei mellett hogyan elégítsük ki a gyermekeink feszültségoldás iránti és kapcsolódás iránti szükségleteit is.

0: Szóval eddig beszéltünk az igény szerinti szoktatásról, a hordozásról, a mosiperusról és az EC-ről. Na, azt mondd meg, hogy emeli, befér bármi.
1: Hát, mondhatjuk, hogy igen.
0: Ugye ezek elsősorban én úgy látom, hogy a fizikai szükségleteket támogatják a gyermeknevelés esetén. A kötődő nevelésnek én úgy tudom, hogy ez az egyik elsődleges követelménye, ez nagyon rosszul hangzik, de hogy a kötődő nevelés a gyermekeknek, a babáknak a fizikai szükségleteit elégíti ki elsősorban. Nyilván ennek a kellemes hozadéka, hogy ez hat arra is, hogy a lelki dolgokban is támogató, és a kapcsolódást is erősíti, biztonságos kapcsolódás felé vezeti, hogyha az ő szükségletei megfelelő számára megfelelő módon vannak kielégítve. Van-e valami, ami a lelki oldalt támogatja, a kapcsolódásotokat támogatja a kisbabával?
1: Nagyon jó kifejezést használták. Képzeld el, hogy pont kapcsolódó nevelésnek nevezik azt az eszmerendszert, illetve azt a hozzáállást, ami ezt elő tudja még jobban segíteni, hogy a gondviselő és a gyermek egy mélyebb szinten megértse egymást és kapcsolódjon. Ugye az eddigi eszközök is nagyon jó ráhangolódást tudnak nyújtani a gyermekünkre. Akár a hordozásra gondolunk, ugye ott is nézik a kis jelzéseit, és akkor még az idegrendszer érését is segítjük, testkontaktban vagyunk, szuper csodálatos. Ugye az igény szerinti szoptatásra gondolunk, ugyanez, megint csak fájdalomcsillapítás, kötődés, stb. Az EC, megint csak ráhangolódunk, jobban megértjük a gyermekünket, tudjuk, hogy most azért sír, mert nem azért, mert úgy állnak a csillagok, bár olyan is előfordul természetesen, hanem azért, mert pisilni akarnia kell. Viszont vannak olyan pillanatok, amikor még ezt is kevésnek tudja érezni valaki, hogy én úgy érzem, hogy mindent megadtam. Igény szerint szoktatok, hordozok. Még az EC-re vagy a megfelelő ütemű perus cserére is odafigyelek, és mégis valami nem klappol. Ilyenkor tud segíteni a kapcsolódó nevelés. És ez egy olyan...
0: És ez nem ugyanaz.
1: Ez nem ugyanaz, nem ugyanaz. Igen, a kötődő nevelés, ahogy fogalmaztál, főként a fizikai szükségleteket elégíti ki, ami magával hozza ezeket a dolgokat. Azonban a kapcsolódó nevelésnek olyan eszköztára van, ami abban segít, hogy egy mély, empatikus megértés tudjon kialakulni a gyermek és a szülő között, akár oda-vissza, természetesen ennek a generálója nagyon-nagyon sok ideig a szülő, viszont ugye a gyermekek másolják a szülőt, ugye a példamutatás alapján tanulnak viselkedésformákat a környezetükből.
0: A minták.
1: A minták beindulnak rögtön egészen pinduri kortól, és a kapcsolódó nevelés eszköztára viszont tud nekünk óriási segítséget nyújtani az előzőek mellett, hiszen ilyenkor a gyermekek feszültségoldását szolgáló sírás meghallgatással tudunk könnyíteni a kicsinknek a lelkén, aztán odafigyelünk arra, hogy eleget nevessen egy nap, a nevetését is meghallgatjuk, és ezt is megint csak mi fogjuk elősegíteni.
0: Igen, ugye azt mondják, hogy ha valakivel egyszer az életben egy jót nevetsz, akkor a kapcsolatotok szintet lép.
1: Így van, ez abszolút, én is így gondolom. Aztán gyermekidő is egy nagyon jó eszköz, szintén kapcsolódik a nevetéshez, de ez nagyon sok esetben akár egy-egy trauma feldolgozásában segíti a gyermeket. Aztán ide sorolhatjuk még a szülő mentális egészségét szolgáló páros meghallgatást, úgyhogy a szülőre is gondol ez a rendszer. A kapcsolódó nevelés alatt nem azt értjük, hogy a gyermeket csak úgy hagyjuk szabadjára, és csináljon, amit akar. Természetesen az életkora szerinti kíváncsiságot igyekszünk kielégíteni, stb., de egy szelíd határszabás, mint eszköz is a kezünkben van. Tehát itt ugyanúgy mi vagyunk azok, akik őt terelgetjük azon az úton, ami a közös életünk felé vezet, mint család, viszont nem is egy drákói szigorral neveljük azt a gyermeket, és azt akarjuk, hogy ülj le is maradj csöndben. Tehát e között egy nagyon jó egyensúlyt jelent ez az eszköz is, hogy szeliden szabunk nekik határt. És ebben is kapunk segítséget például a kapcsolódó neveléstől.
0: Nagyon soknak hangzik, amiről meséltél. Te ugye már nagyon korán elkezdtél informálódni, tényleg tudatosan készültél az anyaságodra. Hogyha az ember el szeretné kezdeni anyaként kötődő nevelést a gyakorlatba emelni, hogyan érdemes elkezdeni? Hogyan ne riadjunk meg ettől a rengeteg információt, amit akár most kaptam én tőled?
1: Azt gondolom, hogy megint csak először azt a szűrőt vessük be, hogy nekem mi jön azonos, és mi az, amivel én egyet tudok érteni zsigerileg, mert akkor ez már természetesen mindenkinek egy nagyon jó szűrő. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat lendít azon, hogy az embernek kiegyensúlyozott legyen a szülősége, hogyha önmagán sokat dolgozik, akár előzetesen. Tehát itt ugye az önbizalom kérdése rögtön előtérbe kerül, hiszen van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy ecézek? Van nekem elég önbizalmam ahhoz, hogy szoptassak? Igen. És így tovább, ez minden egyes témakörnél felmerülhet, és hogyha erre megfelelő figyelmet fordítunk, akár terápiás jelleggel, akkor ez viszont el tud vezetni oda, hogy magabiztosak leszünk a döntéseink kapcsán, és így az információ szűrésünk is egy más szintre tud kapcsolni.
0: Tehát nem kell mindent egyszerre bevezetni, hanem ami először szimpatikus és megragadja a figyelmünket, azzal érdemes elkezdeni, és hallgatva az ösztöneinkre elindulni az úton.
1: Így van, abszolút. Tehát nálunk is még van egy témakörünk is, képzeld, ami még nem is került terítékre, amik később jöttek be a képbe, és teljesen jól működött. Tehát, például képzeld, ilyen volt a babai elbeszéd, ezt a kommunikációs formát is nem olyan régen kezdtük el alkalmazni, részt vettünk ezzel kapcsolatban tanfolyamon, aztán ilyen volt a szabad mozgás ismerete, nyilván már a hozzátáplálás hozza magával a BLV-t, tehát a falatkás igény szerinti hozzátáplálást, szabad mozgás biztosítása is ide tartozik.
0: Nagyon izgalmasan hangzanak ezek is. Még egy-egy beszélgetést tudnánk ezekből csinálni, de lehet, hogy ami késik, nem múlik.
1: Benne vagyok.
0: Tehát a kapcsolódó nevelésre visszatérve egy gondolat erejéig, annyit szerettem volna észrevételezni, hogy olyan, mintha a kötődő nevelésnek ugye egy idő után vége lenne. Tehát ha a gyermek megtanul elmenni önállóan vécézni, üríteni, akkor az EC időszakának leáldozott. Igen. A hordozás szintén egy idő után leáldozni látszik, hiszen nem cipelhetjük 30 éves korukig a gyermeket.
1: Igény szerinti szoktatás, illetve igény szerinti tápszeres táplálás szint úgy.
0: Igen, tehát a kapcsolódó nevelés az lehet egy folytatása,

0: Rádió. Start Rádió.
1: Molnár Gyenge Andrea gyakorló édesanyával hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, a döntésről Orbán Viktor pártelnök számolt be a közösségi oldalán. A korábbi Európai Uniós ügyekért felelős minisztert egyhangulag választotta meg a képviselőcsoport. A kinevezésre azután került sor, hogy Gulyás Gergely a múlt héten benyújtotta lemondását a posztról. Legkorábban 2027. januárjától kaphatnak jogosultságot a gyógyszerészek a rendes terápia meghosszabbítására szolgáló vényírásra. A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat alapján a korábban szeptemberre tervezett bevezetést az elektronikus receptekhez szükséges informatikai fejlesztések csúszása miatt halasztják el. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészeti Kamara elnöke kiemelte, hogy a rendelet tartalma nem változik, a gyógyszerész kizárólag a már korábban orvos által beállított kezelést hosszabbíthatja meg egy hónappal, ha a beteg nem éri el a kezelő orvosát. Október 1-től ismét megyékre és kormány megbízottakra változhat a vármegyék és főispánok elnevezése az országszerte érvényes szabályozásban. A kormány által benyújtott törvényjavaslat 181 jogszabályt érint a közigazgatásban és az állami szerveknél. A névváltoztatás a területi közigazgatási szervek feladat és hatásköreit, valamint az eljárásrendeket nem érinti, csupán a megnevezések egységesítését szolgálja. A héten összeült a kórházakban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére létrehozott koordináló testület a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A szaktárca adatai szerint mintegy 256 kisgyermek tartózkodik egészségügyi indok nélkül, átlagosan 105 napig kórházi ágyakon a gondozási helyek hiánya és az elakadt eljárások miatt. Az országos célvizsgálat július közepén elindult, a megalakult testület pedig a hatóságok és az egészségügy szoros együttműködésével gyorsítaná fel a gyermekek nevelőszülőkhöz vagy örökbefogadó családokhoz kerülését.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: reggelt kívánok, már bizony 6 óra is elmúlt. Itt vagyunk a csütörtökön, amit nevezhetünk nyugodtan kispénteknek is. Egyre közelebb a hétvége, és sokaknak a gondolatmenete már bizony ilyen témákon jár, amit egyébként úgy teljes egészében meg tudok érteni. Jó reggelt, jó rádiózást kívánok, én maradok egészen 9-ig a mikrofonnál, és rengeteg hasznos információval látom el ma is.
1: Sok a szene, sok a szene.

0: Jó reggelt, jó ébredezést kívánok, ez itt a Start Rádió, sok zenét, és most még többet játszunk. Csütörtök van, július 23-a, köszöntjük a Lenkéket és a Brigittákat. Ma ők a névnaposok, nekik én innen is minden jót kívánok természetesen.
1: Reggel is Start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió, július 23-án. Ezen a napon született Zichy Géza zeneszerző, színműíró, belső titkos tanácsos, Bródy Sándor író 1863-ban, de egyébként Csolnoki Jenő földrajztudós, író, egyetemi tanár is ezen a napon látta meg a világot.
3: Ha

0: Most indíthatjuk a csütörtök reggelét is, ez bizony a Start Rádió sok zenével és most még többel. Remélem, hogy azért jut idő reggel egy finom reggelire, egy jó kávéra, hiszen hogyha a reggelünk lassabban tud egy picikét kezdődni, nem rögtön kapkodva, akkor már is szebb lehet az egész napunk. A következő órában hasznos információkkal jövök, de még előtte a híreket is meg fogjuk hallgatni.
1: Reggel is Start! Music.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Gyorsulhat az e-rollerek szabályozása és szigorodhat a KRESZ hazánkban. A kormány tervei szerint külön kategóriába sorolnák a kis és nagy teljesítményű rollereket, valamint kötelezővé tehetnék a védőfelszerelést. A javaslat csomag részeként az extrém gyorshajtókkal szemben büntetőjogi lépéseket, progresszív bírságolást és a notórius szabályszegőknél akár a jármű elkobzását is bevezethetik, miközben több útszakaszon

0: amelyekben több mint 5000 ember vesztette életét. A most célba ért 42 raklapnyi szállítmány főként egészségügyi védőfelszerelést és gyógyszereket tartalmaz, a segítségnyújtás pedig a tervek szerint hamarosan orvostechnikai eszközökkel folytatódik. Felemás képet mutat az ingatlan piac az idei év első felében a Duna House legfrissebb elemzése szerint. Bár az általános kereslet visszafogottabb és a forgalom csökkent a tavalyi évhez képest, a 100 millió forint feletti lakó ingatlanok eladása fellendült. A prémium kategória alsó határa a drágulás miatt már eléri a 300 millió forintot, míg az olcsóbb ingatlanok piacát az Otthonstart program pörgeti, addig a drágább otthonokat elsősorban saját erőből vásárolják meg a vevők. Október 1-től ismét megyékre és kormány megbízottakra változhat a vármegyék és főispánok elnevezése az országszerte érvényes szabályozásban. A kormány által benyújtott törvényjavaslat 181 jogszabályt érint a közigazgatásban és az állami szerveknél. A névváltoztatás a területi közigazgatási szervek feladat és hatásköreit, valamint az eljárásrendeket nem érinti, csupán a megnevezések egységesítését szolgálja.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Elmúlt 7 óra, jó reggelt itt a Start Rádió. Már bizony itt vagyunk csütörtökön, ez a kis pénteki nap. Már agyalhatunk azon, mi lesz majd a hétvégi program. Gondolkozhatunk akár azon is, hogy majd a munkaidő után mivel fogunk kikapcsolódni. De azért előtte még a melóra is rá kell hangolódni. Ehhez hozok ki hasznos infókat és rengeteg jó dalt.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglő szervezésével. Békési fiú, Bódi Guszti és Margó, Vitti Duó és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
4: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
5: Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
6: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
7: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
6: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
7: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
6: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
8: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
9: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.

0: hogy miért szereltem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
3: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte.
4: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene, és most még több szól nálunk. Képzeljék el, új, nagytestű, növényevő dinoszauruszfajt azonosítottak a paleontológusok egy tájföld észak-keleti részén talált hátcsigolya alapján. Az új faj nagyjából 150 millió évvel ezelőtt élhetett, a hossza pedig megközelíthette a 20 métert, a nyaka pedig arányaiban az eddig ismert hasonló jószágnál is hosszabb lehetett. A felfedezés azért is különleges, mert ennek a családnak a tagjait korábban Kínában találták meg, és tájföldön most először bukkantak ennek a fajnak a nyomaira a Transztelexi románya szerint.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szépművészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!

0: a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, július 23-a van. Nézzük a mai nap érdekességeit. 1926-ban ezen a napon a Fox film megvásárolta a Movietone hangrendszer szabadalmát, amivel hangot lehetett rögzíteni filmre. Azért ez nekik ugye hasznos is volt akkoriban. Ezen a napon lépett trónra harmadik András magyar király, az utolsó Árpádházi király. De ezen a napon William Byrd szabadalmaztatta a tipográfot, ami az első írógép volt.
1: Sok a zene. Még több.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió, 8 óra előtt járunk. Mi sok zenét, és most még többet játszunk ilyenkor is. A csütörtök reggel még rengeteg lehetőséget rejthet, hiszen van elég energiánk még ahhoz, hogy a munkahelyen akár megváltsuk a világot, de gondolkozhatunk már akár azon is, hogy mi lesz majd a hétvégi program. Én pedig rengeteg fontos információval ellátom majd a munkaidő első órájában is, úgyhogy érdemes 8 óra után is velünk maradni.

Köszönöm, hogy együtt indítjuk a mai napot is. Csütörtök reggel a Start Rádió, szóval sok zenével és most még többel. A munkaidőben bízom benne, hogy ilyenkor még jut esély egy kis nyújtózásra, egy hörpintésnyi kávéra, vagy egy finom szendvicsre, mielőtt bele kellene vetni magunkat a GDP termelésébe. Én pedig ezek mellett hozom a legjobb zenéket a Starton.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
6: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
5: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
6: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
5: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.

0: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
5: Főnök, megyünk a vásárba.
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
0: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
5: Reklámot hallottak.
7: Sokat
5: zene,
7: és még több.
8: Start Rádió.

0: Ez itt a Start Rádió, jó reggelt kívánok! Itt vannak a nyári hónapok. Ha szeretnénk hűvösen tartani a lakásunkat, az első és legfontosabb, hogy ne engedjük be a meleget. A kánikulai hőhullámok idején a legnagyobb hőforrás a napsütésen keresztül érkezik, főként a keleti és déli tájolású ablakokon. Használjunk redőnyt vagy hővisszaverő fóliát, és tartsuk zárva az ablakokat napközben. A világos színű kültéri árnyékolás különösen hatékony, mert visszaveri a napfényt, míg a belső sötét színek ugye csapdába ejtik, ez meg akár 4-6 fokkal is melegítheti a lakásunkat.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Augusztus 19-e és 23-a között berobban az immár 52 éves Boglári Szüreti Fesztivál, az ország egyik legrégebbi kulturális bor, gasztró családi fesztiválja Balatonbogláron. Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: Támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szene. Sok a szene. És még több.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Most pedig ugye arról beszélgetünk, hogyan tudjuk a leghűvösebben tartani a lakásunkat kánikulában. Ilyenkor sokan automatikusan nyitják ki fel az ablakot, pedig ez napközben inkább árt, mint használ. A legjobb, ha kora reggel is késő este nyitjuk ki az ablakot, amikor ugye a külső hőmérséklet csökken. A legjobb ugye, ha kereszthúzatot tudunk létrehozni, kinyitjuk az egymással szemben lévő ablakokat, ajtókat, így gyorsan átszellőzik a lakás, a külső hűvösebb levegő kihúzza a belső meleget. Napközben viszont nagyon fontos, zárjuk be az ablakokat, ne engedjük be a forró levegőt. Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Hamarosan 9 óra lesz. Köszönöm, hogy a Start Rádiót hallgatja. Nekem már ennyi volt a mandátumom, de természetesen holnap is jövök, hiszen reggel 6 órától majd a pénteki napot is együtt kezdhetjük.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallott.

0: Sok zene és még több a Start Rádió napilaza indul. Ma is együtt tölthetjük az előttünk álló két órát és a délelőtt utolsó 2x60 percét. Nem sokára hozom a mai nap érdekességeit kalendáriumunkban. Rádiózzunk együtt!
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
6: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádiónak napilaza szól. Itt van néhány érdekesség a mai napi események közül. Például 1863 mai napján született Bródy Sándor Illo, illetve Zichy Géza zeneszerző, színműíró, belső titkos tanácsos, császár és királyi kamarás, főrendházi tag 1849 eme napján. Illetve igazi történelmi esemény, 1290-ben eme napon lépett trónra harmadik András magyar király, az utolsó árpádházi király is. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Napi Laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Az első óránk lassan a végéhez ér, de meg annyi jó zene még velünk a délelőtt folyamán, illetve a névnaposokra is gondoljunk, a Lenkéknek, illetve a Brigittáknak kívánhatunk nagyon boldog névnapot, őket Isten éltesse, én pedig a következő órában is hozom a jó dalokat.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Folytatódik a műsor ebben az órában is, meg a New zenével körülvéve. Hozom az érdekességeket is nem sokára, majd a baba és a gyermekápolás újabb témáját vesszük elő szakemberi tanácsok alapján. Rádiózzunk együtt, itt egy újabb dal.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazza szólítva néhány érdekesség a baba és gyermekápolás témaköréből. A bőrápolást már csecsemőkorban el kell kezdeni a szakemberek szerint. Egyre több kisbabának van extrém száraz bőre, mely sok esetben egyéb kivizsgálásra szorulhat. Feladatunk, hogy a tüneti kezelést elkezdjük időben, megelőzve ezzel a viszketést. A születés után már úgy engedik haza a kicsit a kórházból, hogy mélyre írnak valamilyen gyógyszertári mosakodó, illetve bőrápoló kenőcsöt jó esetben. Ennek legfőbb oka, hogy a boltokban kapható termékekben található detergensek, illatanyagok és tartósítószerek a kellemetlen bőrtünetek legfőbb kiváltói. Ezekre figyeljünk!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi lazaszol. Ennek a végéhez értünk, köszönöm, hogy a délelőtt utolsó két óráját ma is együtt tölthettük meg jó zenékkel. Búcsúzom mára, minden jót kívánok!
1: Sok a zene, sok a zene. És még több.
2: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 21-e kedd, déli 12 óra van. 203 milliós fejlesztési támogatás érkezik a Békés Csabai járásba. Hamis bejelentéssel próbált új jogosítványhoz jutni egy kétegyházi férfi. Bartók nyomában különleges népzenei est volt Orosházán. Kulturális hét Szarvason, tárlatvezetések és bábkészítő workshop is várja a közönséget. Már is mondom a részleteket. Magyarország kormányának versenyképes járások programja második keretében közös fejlesztési igényt nyújtott be Békés Csaba Csorvás, Doboz, Szabadkígyós, Teleggerendás és Újkígyós önkormányzata. A szabadidős és gyermekfejlődését támogató infrastruktúrák felújítása, fejlesztése, továbbá gyermekek járási, nyári és napközis táboroztatása a Békés Csabai járásban című projekt támogatásáról a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium döntött. A konzorcium 3.854.000 forint visszanemtérítendő támogatást kapott, amelyből Békés Csaba megyei jogú város önkormányzata 100 millió forintban részesült. A fejlesztés teljes egészében hazai forrásból valósul meg. A projekt keretében Békés Csaba a támogatást az Árpád gyógy és strandfürdő, valamint az úszoda működtetési feladatainak biztosítására fordítja. A cél a létesítmények folyamatos és biztonságos üzemeltetése, valamint a lakosság, az oktatási intézmények és a sport egyesületek számára nyújtott szolgáltatások fenntartása. A fejlesztés a járás, sport és rekreációs lehetőségeinek megőrzését és erősítését szolgálja. A beruházás kezdete 2026. január 10-e, várható befejezése pedig 2027. december 31-e. A versenyképes járások program kettő célja, hogy olyan fejlesztéseket támogasson, amelyek több település helyzetét javítják, és a járás lakosságának minél nagyobb részét érintik. A program ösztönzi a térségi együttműködéseket, és elősegíti a települések közötti párbeszédet annak érdekében, hogy közös céljaikat hatékonyabban valósítsák meg. Nem mindegy, hogy egy jogosítvány valóban elveszik, vagy a hatóságok vonják be. Erre hívja fel a figyelmet egy friss büntetőügy. A gyulai járási ügyészség közokirathamisítás miatt emelt vádat egy 32 éves büntetett előéletű kétegyházi férfi ellen, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A vádirat szerint a férfival szemben 2024 májusában Ausztriában intézkedtek ittas járművezetés miatt, és a helyi hatóságok bevonták a vezetői engedélyét. Néhány héttel később azonban a gyulai járási hivatal kormányablakát azt közölte, hogy a jogosítványa elveszett, és kérte annak pótlását. A nyilatkozat alapján a közhiteles nyilvántartásba is az került, hogy az okmány elveszett, így új vezetői engedélyt állította ki számára. A nyomozás során kiderült, a jogosítvány nem elveszett, hanem külföldön vonták be. Az ügyészség álláspontja szerint a férfi valótlan bejelentésével közreműködött abban, hogy hamis adat kerüljön a nyilvántartásba, ami közokirat hamisításnak minősül. A hatóságok tapasztalatai szerint nem ez az első hasonló eset Békés vármegyében vagy az országban. Az elmúlt években több eljárás is indult olyan autósok ellen, akik bevont vagy külföldön visszatartott okmányaikat próbálták elveszettként bejelenteni, hogy új jogosítványhoz jussanak. A külföldi hatóságokkal kialakított egyre szorosabb együttműködés miatt azonban ezek a trükkök könnyen napvilágra kerülhetnek.

0: Igazi zenei különlegességet kínált július 17-én a Bartók nyomában Békés vármegyében című koncert, ahol a Délalföld gazdag népzenei örökségét ismerhette meg az orosházi közönség. A zenepavilonban a Békés Banda népzenei műhely és a Szokolai Dongó Balázs népzenész vezette végig a hallgatókat Bartók Béla gyűjtéseinek hangulatos, vidám világán. Citera, nádsíp, duda, tárogató és doromb hangja töltötte meg a teret, olyan hangzás, amelyet ritkán hallani. Szokolai Dongó Balázs elmondta, hogy a népzene sokszor könnyebb, mint a rock, és mosolyogva hangsúlyozta, hogy ő maga évekkel ezelőtt teljesen beleszeretett ebbe a rusztikus, vad és régies zenei világba. A művész arról is beszélt, hogy a Békés Banda népzenei műhellyel Bartók Béla Békés vármegyei gyűjtéseiből állítottak össze egy válogatást. Felidézte, hogy Bartók Kodály Zoltánnal együtt több százezer népdalt gyűjtött össze a Kárpát-medence minden szegletéből, és ezeket rendszerbe is foglalták, ami akkoriban ritkaságnak számított. A zenepavilonnal családok, barátok, fiatalok és idősek egyaránt helyet foglaltak, hogy együtt fedezzék fel Bartók gyűjtésének különleges hangulatát. Az ismert és kevésbé ismert népdalok, valamint a hagyományos hangszerek egyedi hangzása páratlan atmoszférát teremtett, a közönség pedig vastapsal köszönte meg az előadást. A koncert bebizonyította, hogy a népzene ma is képes megszólítani az embereket, és egy kellemes nyári estére összehozni a város közösségét. Gazdag program kínálattal készül a következő napokra is a Szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum és a Ruzicskai Alkotóház. A látogatók különleges ruha és ékszer kollekciókat ismerhetnek meg, a hétvégén pedig kreatív foglalkozáson is részt vehetnek. A múzeum július utolsó hetében két alkalommal tart szakvezetéssel egybekötött látogatást. A résztvevők részletesen megismerhetik Német Hajnal Aurora, Virágkoronák a fejen, Magyarország a szívben című egyedi ruha és ékszer kollekcióját bemutató időszaki kiállítást, valamint az intézmény gazdag néprajzi gyűjtését. A tárlatvezetés következő időpontja július 24-e péntek délelőtt 10 óra. A hétvégén a Ruzicskai Alkotóházban a képzőművészet és a színház világa találkozik. Az intézmény legújabb Lóránt Oké című párbeszéd kiállítás adja az alapját a soron következő interaktív foglalkozásnak. A tárlat Lóránt János Demeter Munkácsi díjas festőművész és Lóránt Luisa tervező bábkészítő művészetterapeuta közös munkáit mutatja. Be. Ehhez a különleges művészeti világhoz kapcsolódik a vasárnapi bábkészítő workshop, ahol a résztvevők szakmai irányutatás mellett saját bábot készíthetnek. A foglalkozás július 26-án vasárnap 11 órakor kezdődik. Az orosházi polgármesteri hivatal pályázatot hirdett út- és közlekedési ügyintéző munkakör betöltésére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi törvény alapján. A pozíció határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben tölthető be, a munkavégzés helye pedig Orosháza, Szabadságtér 4-6 szám alatti hivatal. A feladatkörbe tartozik többek között a közútkezelői hozzájárulások kiadása, a közlekedési hálózat üzemeltetési, felújítási és karbantartási feladat, ellátása, forgalomtechnikai fejlesztések koordinálása, a városi úthálózat korszerűsítésének szervezése, valamint a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése. Az ügyintéző kezeli a lakossági panaszokat, intézkedik a jelzőtáblák és utcanevek állapotával kapcsolatban, továbbá előkészíti és koordinálja a közlekedési szakági felújításokat és karbantartásokat. A jogállásra, illetményre és juttatásokra a vonatkozó törvény és a hivatal egységes közszolgálati szabályzata az irányadó. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, a jelentkezési határidő 2026. augusztus 14-e. A pályázatok elbírálása augusztus 31-ig történik. A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a benyújtott pályázatok tartalma alapján, szükség esetén személyes meghallgatással. A kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelennek minősül. A kinevezés 6 hónap próbaidővel jár, és a hivatal fenntartja az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
1: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene is még több, benne pedig indul kívánság műsorunk, kinek milyen dalt játszatok. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Ingíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérdésünk az így szól: sziasztok, Anikó vagyok, és a páromnak, Péternek szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem neki, köszönöm, hogy mindig számíthatok rá. Nagyon-nagyon szeretem. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglők szervezésében. Békési fiú, Ódégusti és Margó, Vitti Dú és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
4: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.

0: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
2: Részletek ácsfa.hu.
1: Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Startrádió.
1: Startrádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket a rádió weboldalán. Andi kérésével megyünk tovább, ő pedig a következőt írta. Sziasztok, Andi vagyok, és Péternek, aki megszerelte az autómat, szeretnék küldeni egy dalt, azzal az üzenettel, hogy köszönöm.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Turn 98, you are the light.

0: Kansas Strat Radio, sok zene és még több. És ma július 23-a csütörtök van. Sok boldogságot kívánunk Lenka nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Balzsai Károly magyar profi világbajnok ökölvívó, de ma ünnepel Polgár Judit magyar sakkozó, és szintén ma ünnepli születésnapját Nyári Oszkár magyar színész rendező, de ma ünnepel Slash angol rockzenész, a Guns N' Roses együttes gitárosa is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csoda szép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
6: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
5: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
6: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
5: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
7: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
8: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
10: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
11: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
12: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
10: Jó ötlet, Micike!
13: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a Református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallott.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Pénteken sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felők, melyből elsősorban az északi középhegység térségében, valamint az Alföldön futó záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet. Holnap a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Ez a Stoát Rádió, sok zene és még több. És ma július 23-a csütörtök van. Képzeljük csak, az évből még 161 nap van hátra. És akkor nézzünk néhány érdekességet is. Például kereken 100 évvel ezelőtt ezen a napon a Fox Film felvásárolta a Movitone hangrendszer szabadalmát, amivel hangot lehetett rögzíteni filmre. 197 évvel ezelőtt ezen a napon William Burt szabadalmaztatta a tipográfot, ami az első írógép volt. És 123 évvel ezelőtt ezen a napon adta el legelső autóját a Ford Motor Company. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Miért szeretem a Csaba strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem.

0: és még több. Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje köszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A változás titka, hogy minden energiádat egy dologra irányítsd, mégpedig nem a régi lerombolására, hanem az új felépítésére. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Rádió. Start Rádió.
1: A Körös Hírcentrum jelentkezik a Hungaroringről, a 41. Forma 1-es magyar nagydíjról. Még csütörtökön vagyunk a mondjuk úgy média napon, és hát az egyik első ember, akibe belebotlottunk itt a pedokban hátul, nem más, mint Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke. Szia, Zoli!
2: De nehéz végigmondani, erre mostantól csak MNAS-ként fogunk hivatkozni, ha szóba kerül. Egyébként pedig jó, hogy első között botlottál belém, mert gyakorlatilag reggel, kora reggel óta azért itt vagyok a helyszínen, és üdvözlöm a versenyzőket, csapatokat, nyilván az FIA-s kollégáknak ilyenkor azért illik beköszönni, hogyha bármiben tudok segíteni nekik, akkor szóljanak, úgyhogy picit részben házigazdaként is itt vagyok, de hát azért ez egy csoda, évről évre megállok egy pillanatra ilyenkor mindig csütörtökön, amikor most rögzítjük ezt a beszélgetést, hogy ez mekkora dolog, hogy itt van a Forma egy 41. éve megszakítás nélkül.
1: Egy picit még én is bajban vagyok, hogy én is kapkodom a fejem, bár már nem először vagyok itt, de egész elképesztő, hogy mi épül fel ide a most már ténylegesen teljesen megújult Hungaroringre, és a nagyon sok különlegességet tartogat a hétvége, az egyik, ha jól tudom, kötődik a 11-es kanyarhoz. Mesélsz nekünk erről egy picit?
2: A 11-eshez is, illetve a 4-eshez is, ugyanis a Hungaroringnek hosszú-hosszú évtizedeken keresztül hivatalosan ugye számai voltak. A 4-es kanyar azért lett Mansell kanyar, mert 1987-ben Nigel Mansell ott veszített el híres-hírhet emlékezetes módon a kerékanyáját, amiben nem ez volt a trúváj, hanem az, hogy az akkori technikával a Magyar Televízió egyik operatőre elkapta az elguruló kerékanyát, ami aztán bejárta az a képsor az egész világot. Szóval, hogy ott a köznyelvben a 4-es kanyart, azt a nagyon gyors balost egyébként a legjobb kanyagot talán a Hungaroringnek, az nagyon, hát az hosszú évek óta Mansellnek nevezzük, de hivatalos az 4-es volt, egészen tavalyig, amikor fölvette a hivatalos nevét is Nigel Mansellnek ez a kanyar. Na, és a lényeg az, hogy most egy szakmai grémium, amiben egyébként a Nemzeti Autósport Szövetség, az MNAS is adott munkatársat, döntött arról, hogy hogyan nevezzék el a kanyarokat. Nagyon sok javaslat érkezett egyébként a szurkolóktól, érdeklődőktől, és ezt be fogják jelenteni hamarosan, hogy mik a kanyarnevek. Én már láttam a neveket, szerintem nagyon ötletesek. Jót lehet rajta vitatkozni, hogy ki az, aki kap kanyart, ki az, aki nem, és egyébként ami érdekes, hogy miért kell feltétlenül mondjuk csak emberekről elnevezni a kanyarokat. Szerintem nagyon-nagyon nehéz, de nagyon szép feladata volt ennek a csapatnak, amelyik végül aztán kiválasztotta a javaslatok a kanyarneveket, és a 11-es kanyarra visszatérve, azt pedig Alesinek hívtuk nagyon sokan, a 90-es években volt egy borzalmas nagy balesete Jean Alesinek, 95 rémlik, amikor tényleg ripityára törte az autóját, és az egy elég félelmetes kanyar, a Suzuki-ban ott azért mindig nyeltem egyet, mikor belementem abba a kanyarba, pedig az nem egy Forma 1-es autó, és a 11-est azt pedig Alesiztük sokan, és ha jól tudom, sőt ezt megerősítették, akkor Jean Alesi itt lesz ezen az ünnepségen, tehát hivatalosan is felveszi a nevét a kanyar, és még egyszer mondom, mind a 14 legendás kanyar kap egy nevet. Hogy ez aztán átvegye a közbeszédbe, vagy nem, az egy nagyon jó kérdés, és Weber Gáborral éppen hajnalban teljesen véletlenül egy shuttle busszal jöttünk, és hát nyilván beszélgetünk a közvetítés hátteréről, meg a kanyarok elnevezéséről, és azban maradtunk, hogy szerintünk azért egy 10 év mindenképpen kell, hogy átmenjen egy kanyar. Elég, ha mondjuk kanyar elnevezése a köznyelvbe, elég, ha mondjuk Spa-Francorchamps-ban az Orúzsra gondolunk, hát azért néhány évtizednyi előnye van az Orúzs kanyarnak. De nagyon kíváncsi leszek, hogy fog tetszeni majd a szurkolóknak.
1: Sportszakmai szempontból is tartogat különleges dolgokat a hétvége, úgyhogy innen folytatjuk azonnal a beszélgetést, és természetesen az egész hétvégén jelentkezik a Körös Hírcentrum innen a Hungaroringtől, a 41. Forma 1-es magyar nagydíjról.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Továbbra is itt vagyunk a Hungaroringen, a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjon, én pedig Tálas Péter Csongor vagyok, és a Körös Hírcentrum igyekszik beszámolni mindenről, ami történik most a Magyar Forma 1-es pályán, és folytatjuk a beszélgetést is Szújó Zoltánnal, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökével. Na, ha már említetted Spát, egy picit a sportszakmai részébe beletekintve, sokan mondják azt, hogy talán főleg a spái nagyon gyors, nagyon hosszú egyenessel rendelkező pálya után a Hungaroring egy kicsit ilyen felüdülés lehet az új szabályrendszerben, hogy talán egy kicsit könnyebb lesz majd sakkozni az energiával a pilótáknak. Te hogy látod, mire számíthatunk most itt a hétvége folyamán?
3: Hát lemerülő akkumulátorokra bízom benne, hogy nem, ha csak nincs valami technikai probléma. Az egyébként baromira érdekes, hogy most már egyre inkább nyilvánvalóvá az újságolvasó számára is egyértelművé válik, hogy ezek a nagyon összetett rendszerek, egyébként mesterséges intelligenciával megtámogatott rendszerek, ezek gépi tanuló rendszerek, és sokszor döntenek a versenyzők helyett. Körről körre, sőt kanyarról kanyarra, ami biztos, hogy nem jó a Forma 1-ben. Ez nem egy jó üzenet. Ugye ezért mondta azt néhány héttel ezelőtt Lando Norris, hogy azért szerint az nem jó irány, hogy a számítógépek és a mesterséges intelligencia dönti el a rajtrácsot, vagy a rajtsorrendet a Forma 1-ben. Tehát ezzel biztos, hogy kezdeni kell valamit majd a szabályalkotónak. Visszatérve az eredeti kérdésedre, itt azért nem kell arra számítani, hogy egyszer csak 400 lóerőnyi teljesítmény kiesik, mert lemerül az akkumulátor a Camel egyenes közepén, vagy a rajt után, ahogy George Russell megtörtént. Egyébként a Mercedes még mindig vakarja a fejét, és nem értik a két autó közötti különbséget. A versenyzők vezetési stílusában egyébként nagyon szoros összefüggésben van, hogy a fedélzeti számítógép bizonyos helyzetekben hogyan dönt. Egyébként műszakilag baromi izgalmas és érdekes, de valószínű az autósportban, a Forma 1-ben nem ezt akarjuk látni, hanem hogy mindenki küzdjön az elemekkel, az autójával, meg az ellenféllel. Tehát ilyen szempontból a Hungaroring egy talán kevésbé komoly kihívásokat támasztó pálya, és ami egyébként ezzel összefügg szorosan, hogy mondjuk az időmérő edzésen jobban lehet neki nyomni. Tehát egy egyenes van, ugye a célegyenes, az sem nagyon hosszú a Hungaroringen, de például, ha szembefúj a szél egy egyenesben, az már megzavarja a fedélzeti számítógépet, és máshogy számol a mesterséges intelligencia, amikor visszatölti az akkumulátorból felhasználható energiát. Mondom, baromi izgalmas, tényleg nem látják a hallgatók, csillog a szemem, miközben Nico Hülkenberg rollerezik el mellettünk. Az Audi egyébként Bortolettóra köszönhetően gyűjtögeti a pontokat, az új csapatokat ilyen szempontból mindig jó figyelni. Szóval azt hiszem, hogy ebből az aspektusból nem lesz probléma a Hungaroringen, és szerintem izgalmas lesz az időmérő edzés, amit lehet, hogy sajnos nem fog látni, mert Mohamed Ben Sulayem úr, az FIA elnöke éppen most jelezte, hogy jön Magyarországra az előzetes terveivel ellentétben, és lehet, hogy szombat délután a repülőtéren kell fogadnom, úgyhogy csak a rádióban fogom tudni hallgatni lehet a kvalifikációt.
2: Mi is beszámolunk róla, és Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Gondolom, nem fogsz unatkozni a hétvégén, úgyhogy nagyon jó munkát kívánunk neked is.
3: Nagyon köszönöm, itt protokolláris feladatok is vannak, tehát csak hogy eláruljam a hallgatóknak, ha már egyébként ugye földik vagyunk, akkor örömmel osztom meg ezt a kulisszatikot, hogy most arról megy a levelezés, hogy a miniszterek, államtitkárok viselnek-e majd a hétvégén nyakkendőt, vagy nem. Lesz-e ajándékozás, vagy nem, úgyhogy ezt simítgatni kell. És
2: hogy kiadja át, gondolom, a díjakat?
3: Hát igen, ugye hála Istennek nekem szerződéses kötelezettségem a harmadik helyezetnek járó díjat átadni, de nagy kérdés, hogy ki fogja, vagy kiinti le a futamot, még ez is lóg a levegőben, úgyhogy a protokolláris háttérrel is foglalkozni kell, de baromira izgalmas része ez is a Forma 1-nek, úgyhogy nagyon élvezem. Köszönöm szépen!

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zené és még több. Aracki Zoltán vagyok. Hozom a Kangs Danát ebben az órában, itt lesz a Clap Your Hands, érkezik az All Sense és a Pure Shores, hallatjuk még a Lightning Seeds, valamint a Repülők egy dalát is. Kedves délutánt, hallgassátok a Startot, hogyha van üzenni valótok, akkor használjátok az SMS számunkat 0-20-221-21-20, Ross Stewart-tal folytatjuk itt a Have You Ever Seen the Rain?

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
5: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
6: Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
7: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Szalsza 98.4-en, július 23-a van a mai napon, a lenkék ünneplik névnapjukat. A lenke 19. századi magyar névalkotás, a német lenken és a szláv lenka névből. Ezek több név, mint például a Helene vagy a Magdaléne, önállósult becél talakjai. Kedves lenkék, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakor különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megindultak a bírósági végrehajtói inkasszók a magyar ügyfelek Revolut számláin. A közvetlen követelésbehajtást és a zárolást a fintech cég magyarországi fiók telepének tavaszi elindulása, valamint a hazai HU kezdetű számlaszámokra való átállást tette lehetővé. Míg korábban a hatóságoknak bonyolult nemzetközi jogsegélyt kellett igénybe venniük a litván partnerhatóságon keresztül, mostantól a bírósági végrehajtók a belföldi bankoknál megszokott eljárásrend szerint kapcsolódhatnak a számlákhoz. Összesen 10 millió forintos közigazgatási bírságot szabott ki a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága a Szerencsejáték ZRT-re. A vizsgálatot maga a cég kérte, miután az áprilisi választásokat követő héten mind a 4 nagy lottójátékon született telitalálat. A hatóság ugyan talált hiányosságokat az online zárási eljárás rendben, azonban hangsúlyozta, hogy a feltárt eltérések a sorsolások eredményét nem befolyásolták, így a nyerteseknek járó csak nem 8 milliárd forintos nyereményösszeget kifizetik. Benyújtotta a kormány a parlamentnek az ügynökakták széles körű nyilvánosságát biztosító törvényjavaslatot. A tervezet szerint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára egy online platformon teszi majd hozzáférhetővé a dokumentumokat. Első lépésként az 1950

0: kartokat tartalmazó hatos kartonok és a mágnes szalagok válnak megismerhetővé, majd az év végéig a hálózati személyek V-dossziét is közzéteszik az érzékeny személyes adatok védelme mellett. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, a döntésről Orbán Viktor pártelnök számolt be a közösségi oldalán. A korábbi Európai Uniós ügyekért felelős minisztert egyhangulag választotta meg a képviselőcsoport. A kinevezésre azután került sor, hogy Gulyás Gergely a múlt héten benyújtotta lemondását a posztról.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Recki Zoltán vagyok, érkezik nem sokára az AHA énekese. Morten Harkettől hallhatjuk az I'm the One című dalt. Jön még a Spandau Ballet, az Inexis és a Korótól a Because the Night. Kellemes délutánt, hallgass a Startot, benne az Erasure-t. Mari Szóla, You Surround Me. Don't

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.

0: Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak. Sok a szene,
3: sok a szene, és még több.
4: Start Rádió.

0: Startrádió. Közlekedési információ.
1: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, többnyire félpályás útlezárásokkal. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A héten összeült a kórházakban a rekedt csecsemők helyzetének rendezésére létrehozott koordináló testület a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A szaktárca adatai szerint mintegy 256 kisgyermek tartózkodik egészségügyi indok nélkül, átlagosan 105 napig kórházi ágyakon a gondozási helyek hiánya és az elakadt eljárások miatt. Az országos célvizsgálat július közepén elindult, a megalakult testület pedig a hatóságok és az egészségügy szoros együttműködésével gyorsítaná fel a gyermekek nevelőszülőkhöz vagy örökbefogadó családokhoz kerülését. Felemás képet mutat az ingatlan piac az idei év első felében a Duna House legfrissebb elemzése szerint. Bár az általános kereslet visszafogottabb és a forgalom csökkent a tavalyi évhez képest, a 100 millió forint feletti lakó ingatlanok eladása fellendült. A prémium kategória alsó határa a drágulás miatt már eléri a 300 millió forintot, míg az olcsóbb ingatlanok piacát az Otthonstart program pörgeti, addig a drágább otthonokat elsősorban saját erőből vásárolják meg a vevők. Október 1-től ismét megyékre és kormány megbízottakra változhat a vármegyék és főispánok elnevezése az országszerte érvényes szabályozásban. A kormány által benyújtott törvényjavaslat 181 jogszabályt érint a közigazgatásban és az állami szerveknél. A névváltoztatás a területi közigazgatási szervek feladat és hatásköreit, valamint az eljárásrendeket nem érinti, csupán a megnevezések egységesítését szolgálja. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az Európai Uniós szabályozással összhangban megszűnő papíralapú okmányok helyett új elektronikus személyt kell igényelni bármelyik kormányablakban. A csere az érvényes kártyaformátumú jogosítvánnyal vagy útlevéllel rendelkező állampolgároknak nem kötelező, de az ügyintézés megkönnyítése érdekében ajánlott.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Haracki Zoltán, még ebben az órában is kiváló

Itt lesz a Simple Minds, Natasha Bedingfield és Madonna is a Like a Prayer-rel. A következő előadó szinte mindegyik dala kifogástalanul szól, ezért is szeretik szerintem annyira. Én sem vetem meg, a Pet Shop Boys érkezik itt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Július 24-én Békés Csabán újra pacalpiknik Gézamódra. Az ország legnagyobb pacalfőzői egy helyen. És egy hatalmas buri a Kira vendéglő szervezésével. Békési fiú, Ódigusti és Margó, Vittidú és Baba. És este Majka! Élőben! Pacal zene hangulat. Ez a pacalpiknik. Részletek a Kira vendéglő Facebook oldalán.
3: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
5: Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en. Van ilyen évfordulónk, éppen ma 100 éve annak, hogy a Fox film felvásárolta a Movietone hangrendszer szabadalmát, amivel hangot lehetett rögzíteni filmre. Elkezdődött tehát a hangos film időszaka. 736 éve mai napon lépett trónra a harmadik András magyar király, az utolsó Árpád házi király. 197 éve William Byrd szabadalmaztatta mai napon a tipográfot, ami az első írógép volt. 163 éve született Bródi Sándor író. 97 éve Olaszországban a fasiszta kormány betiltotta az idegen szavak használatát. És 65 éves a mai napon Martin Ligor, a Depeche Mode együttes tagja.

0: Rádió. Közlekedési információ.
1: Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, általában félpályás útezárással. A Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok, ebben az órában is nagyon jó dalokat válogattunk nektek. Itt lesz például a Manic Street Preachers-től a Motorcycle Emptiness, jön majd a Hearst-től a Ready to Go, illetve Jerry Halliwell, valamint a Brooklyn Bounce is megszólal. Kedves délutánt, hallgassátok a Startot, a folytatásban Rick Astley, itt a Whenever You Need Somebody.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: A Körös Hírcentrum jelentkezik a Hungaroringről, a 41. Forma 1-es magyar nagydíjról. Még csütörtökön vagyunk a mondjuk úgy média napon, és hát az egyik első ember, akibe belebotlottunk itt a pedokban hátul, nem más, mint Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke. Szia, Zoli!
3: De nehéz végigmondani, erre mostantól csak MNAS-ként fogunk hivatkozni, ha szóba kerül. Egyébként pedig jó, hogy első között botlottál belém, mert gyakorlatilag kora reggel óta azért itt vagyok a helyszínen, és üdvözlöm a versenyzőket, csapatokat, nyilván az FIS kollégáknak ilyenkor azért illik beköszönni, hogyha bármiben tudok segíteni nekik, akkor szóljanak, úgyhogy picit részben házigazdaként is itt vagyok, de hát azért ez egy csoda, évről évre megállok egy pillanatra ilyenkor mindig csütörtökön, amikor most rögzítjük ezt a beszélgetést, hogy ez mekkora dolog, hogy itt van a Forma egy 41. éve megszakítás nélkül.
2: Egy picit még én is bajban vagyok, hogy én is kapkodom a fejem, bár már nem először vagyok itt, de egész elképesztő, hogy mi épül fel ide a most már ténylegesen teljesen megújult Hungaroringre, és a nagyon sok különlegességet tartogat a hétvége, az egyik, ha jól tudom, kötődik a 11-es kanyarhoz. Mesélsz nekünk erről egy picit?
3: A 11-eshez is, illetve a 4-eshez is, ugyanis a Hungaroringnek hosszú-hosszú évtizedeken keresztül hivatalosan ugye számai voltak. A 4-es kanyar azért lett Mansell kanyar, mert 1987-ben Nigel Mansell ott veszített el híres hírhet emlékezetes módon a kerékanyáját, amiben nem ez volt a trúváj, hanem az, hogy az akkori technikával a Magyar Televízió egyik operatőre elkapta az elguruló kerékanyát, ami aztán bejárta az a képsor az egész világot. Szóval, hogy ott a köznyelvben a 4-es kanyart, azt a nagyon gyors balost egyébként a legjobb kanyagot talán a Hungaroringnek, az nagyon, hát az hosszú évek óta Mansellnek nevezzük, de hivatalos az 4-es volt, egészen tavalyig, amikor fölvette a hivatalos nevét is Nigel Mansellnek ez a kanyar. Na, és a lényeg az, hogy most egy szakmai grémium, amiben egyébként a Nemzeti Autósport Szövetség, az MNAS is adott munkatársat, döntött arról, hogy hogyan nevezzék el a kanyarokat. Nagyon sok javaslat érkezett egyébként a szurkolóktól, érdeklődőktől, és ezt be fogják jelenteni hamarosan, hogy mik a kanyarnevek. Én már láttam a neveket, szerintem nagyon ötletesek. Jót lehet rajta vitatkozni, hogy ki az, aki kap kanyart, ki az, aki nem, és egyébként ami érdekes, hogy miért kell feltétlenül mondjuk csak emberekről elnevezni a kanyarokat. Szerintem nagyon-nagyon nehéz, de nagyon szép feladata volt ennek a csapatnak, amelyik végül aztán kiválasztotta a javaslatok a kanyarneveket, és a 11-es kanyarra visszatérve, azt pedig Alesinek hívtuk nagyon sokan, a 90-es években volt egy borzalmas nagy balesete Jean Alesinek, 95 rémlik, amikor tényleg ripityára törte az autóját, és az egy elég félelmetes kanyar, a Suzuki-ban ott azért mindig nyeltem egyet, mikor belementem abba a kanyarba, pedig az nem egy Forma 1-es autó, és a 11-est azt pedig Alesiztük sokan, és ha jól tudom, sőt ezt megerősítették, akkor Jean Alesi itt lesz ezen az ünnepségen, tehát hivatalosan is felveszi a nevét a kanyar, és még egyszer mondom, mind a 14 legendás kanyar kap egy nevet. Hogy ez aztán átvegye a közbeszédbe, vagy nem, az egy nagyon jó kérdés, és Weber Gáborral éppen hajnalban teljesen véletlenül egy shuttle busszal jöttünk, és hát nyilván beszélgetünk a közvetítés hátteréről, meg a kanyarok elnevezéséről, és azban maradtunk, hogy szerintünk azért egy 10 év mindenképpen kell, hogy átmenjen egy kanyar. Elég, ha mondjuk kanyar elnevezése a köznyelvbe, elég, ha mondjuk Spa-Francorchamps-ban az Orúzsra gondolunk, hát azért néhány évtizednyi előnye van az Orúzs kanyarnak. De nagyon kíváncsi leszek, hogy fog tetszeni majd a szurkolóknak.
2: Sportszakmai szempontból is tartogat különleges dolgokat a hétvége, úgyhogy innen folytatjuk azonnal a beszélgetést, és természetesen az egész hétvégén jelentkezik a Körös Hírcentrum innen a Hungaroringtől, a 41. Forma 1-es magyar nagydíjról.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Továbbra is itt vagyunk a Hungaroringen, a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjon. Én pedig Tálas Péter Csongor vagyok, és a Körös Hírcentrum igyekszik beszámolni mindenről, ami történik most a Magyar Forma 1-es pályán, és folytatjuk a beszélgetést is Szújó Zoltánnal, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökével. Na, ha már említetted Spát, egy picit a sportszakmai részébe beletekintve, sokan mondják azt, hogy talán főleg a spái nagyon gyors, nagyon hosszú egyenessel rendelkező pálya után a Hungaroring egy kicsit ilyen felüdülés lehet az új szabályrendszerben, hogy talán egy kicsit könnyebb lesz majd sakkozni az energiával a pilótáknak. Te hogy látod, mire számíthatunk most itt a hétvége folyamán?
2: Hát lemerülő akkumulátorokra bízom benne, hogy nem, ha csak nincs valami technikai probléma. Azért baromira érdekes, hogy most már egyre inkább nyilvánvalóvá az újságolvasó számára is egyértelművé válik, hogy ezek a nagyon összetett rendszerek, egyébként mesterséges intelligenciával megtámogatott rendszerek, ezek gépi tanuló rendszerek, és sokszor döntenek a versenyzők helyett. Körre, sőt kanyarról kanyarra, ami biztos, hogy nem jó a formájban. Ez nem egy jó üzenet. Ugye ezért mondta azt néhány héttel ezelőtt Lando Norris, hogy azért szerint az nem jó irány, hogy a számítógépek és a mesterséges intelligencia dönti el a rajtrácsot, vagy a rajtsorrendet a formájban. Tehát ezzel biztos, hogy kezdeni kell valamit majd a szabályalkotónak. Visszatérve az eredeti kérdésedre, itt azért nem kell arra számítani, hogy egyszer csak 400 lóerőnyi teljesítmény kiesik, mert lemerül az akkumulátor a Kemmel egyenes közepén, vagy a rajt után, ahogy George Russell megtörtént. Egyébként a Mercedes még mindig vakarja a fejét, és nem értik a két autó közötti különbséget. A versenyzők vezetési stílusában egyébként nagyon szoros összefüggésben van, hogy a fedélzeti számítógép bizonyos helyzetekben hogyan dönt. Egyébként műszakilag baromi izgalmas és érdekes, de valószínű az autósportban, a Forma 1-ben nem ezt akarjuk látni, hanem hogy mindenki küzdjön az elemekkel, az autójával, meg az ellenféllel. Tehát ilyen szempontból a Hungaroring egy talán kevésbé komoly kihívásokat támasztó pálya, és ami egyébként ezzel összefügg szorosan, hogy mondjuk az időmérő edzésen jobban lehet neki nyomni. Tehát egy egyenes van, ugye a célegyenes, az sem nagyon hosszú a Hungaroringen, de például, ha szembefúj a szél egy egyenesben, az már megzavarja a fedélzeti számítógépet, és máshogy számol a mesterséges intelligencia, amikor visszatölti az akkumulátorból felhasználható energiát. Mondom, baromi izgalmas, tényleg nem látják a hallgatók, csillog a szemem, miközben Nico Hülkenberg rollerezik el mellettünk. Az Audi egyébként Bortolettónak köszönhető, gyűjtögeti a pontokat, az új csapatokat ilyen szempontból mindig jó figyelni. Szóval ilyen, azt hiszem, hogy ebből az aspektusból nem lesz probléma a Hungaroringen, és szerintem izgalmas lesz az időmérő edzés, amit lehetősen most nem fog látni, mert Mohamed Ben Sulayem úr, az FIA elnöke éppen most jelezte, hogy jön Magyarországra az előzetes terveivel ellentétben, és lehet, hogy szombat délután a repülőtéren kell fogadnom, úgyhogy csak a rádióban fogom tudni hallgatni lehet a kvalifikációt.
1: Mi is beszámolunk róla, és Zoli, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Gondolom, nem fogsz unatkozni a hétvégén, úgyhogy nagyon jó munkát kívánunk neked is.
2: Nagyon köszönöm, itt protokolláris feladatok is vannak, tehát csak hogy eláruljam a hallgatóknak, ha már egyébként ugye földik vagyunk, akkor örömmel osztom meg ezt a kulisszatikot, hogy most arról megy a levelezés, hogy a miniszterek, államtitkárok viselnek-e majd a hétvégén nyakkendőt, vagy nem, lesz-e ajándékozás, vagy nem, úgyhogy ezt simítgatni kell. És
1: hogy kiadja át, gondolom, a díjakat?
2: Hát igen, ugye hála Istennek nekem szerződéses kötelezettségem a harmadik helyezetnek járó díjat átadni, de nagy kérdés, hogy ki fogja, vagy kiinti le a futamot, még ez is lóg a levegőben, úgyhogy a protokolláris háttérrel is foglalkozni kell, de baromira izgalmas része ez is a formájnak, úgyhogy nagyon élvezem. Köszönöm szépen!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene?
4: Sok a szene, és még több.
5: Start Rádió.
6: I promise you it won't happen again.

Házastarca 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Van az az ajándék, amit nem kibontani akarsz, hanem megszagolni. A briteknél ugyanis a békönbe tekert kolbász, vagy ahogy ők hívják, Pixin Bankets. Akkora ünnepi klasszikus, mint mondjuk nálunk a töltött káposzta. Annyira, hogy karácsony környékén kolbászból nagyjából annyi fogy, mint józan elhatározásból szilveszterkor. Na erre érzett rá egy brit élelmiszerlánc, akik gondoltak egy merészet és készítettek kolbász ízű és kolbász illatú karácsonyi csomagoló papírt. Nem csak úgy kolbász mintás, hanem konkrétan olyan, mint egy reggeli a hentesnél. A leírás szerint a papír megragadja a füstös, sós élményt, és még egy speciális lehúzható felület is van rajta, hogy az aroma ne szökjön meg idő előtt. Magyarul frissen tartott szagélmény. Nem ez volt az első ilyen őrület, korábban már egy gyors étterem is próbálkozott hasonlóval, de a kolbászos csomagoló papír így is új szintre emelte az ünnepi gasztro humort, viszont nem lehetett csak úgy megvenni. Limitált mennyiségben osztogatták, szóval nem az a kérdés, hogy megkóstolnád-e, hanem hogy egyáltalán volt-e szerencsét hozzájutni. One, two.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Paraszki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgatod a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Benyújtotta a kormány a parlamentnek az ügynökakták széles körű nyilvánosságát biztosító törvényjavaslatot. A tervezet szerint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára egy online platformon teszi majd hozzáférhetővé a dokumentumokat. Első lépésként az 1956-os forradalom 70. évfordulójáig a beszervezési adatokat tartalmazó hatos kartonok és a mágnesszalagok válnak megismerhetővé, majd az év végéig a hálózati személyek B-dossziét is közzéteszik az érzékeny személyes adatok védelme mellett.

0: Hűtési gondok vagy áramkimaradás esetén azonnali segítséget nyújtanak, emellett mintegy 120 ezer forint értékű támogatási csomagokra is lehet pályázni. A tartós használatra szánt eszközöket, mint a hűsítő fekhelyeket, párásító rendszereket és víztárolókat a rendelkezésre álló keret kimerüléséig a jelentkezés sorrendjében osztják ki az érintett szervezeteknek. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, a döntésről Orbán Viktor pártelnök számolt be a közösségi oldalán. A korábbi Európai Uniós ügyekért felelős minisztert egyhangulag választotta meg a képviselőcsoport. A kinevezésre azután került sor, hogy Gulyás Gergely a múlt héten benyújtotta lemondását a posztról. Október 1-től ismét megyékre és kormány megbízottakra változhat a vármegyék és főispánok elnevezése az országszerte érvényes szabályozásban. A kormány által benyújtott törvényjavaslat 181 jogszabályt érint a közigazgatásban és az állami szerveknél. A névváltoztatás a területi közigazgatási szervek feladat és hatásköreit, valamint az eljárásrendeket nem érinti, csupán a megnevezések egységesítését szolgálja.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene,
3: sok a zene,
2: és még több.
1: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
2: Sokat nevet,
5: sokat
2: nevet.
1: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Ugye a Cseh Isti az volt egy kis ideig a Folleteknek a tagja is, mint ritmusgitáros. Éveket hagytatok ki a kommunikációban, vagy ti azért tartottátok a kapcsolatot?
3: Hát a Facebookon úgy láttuk egymást, láttam, hogy lett családja, ugye megjegyeztem, hogy milyen szépek a gyermekek, kis cukikák, és hát csak így, ilyen szinten. De mondom, ez szinte berobbant. Tehát onnantól kezdve, hogy felvételt nyertem a Hajnalnál, ez így jött tavaly július végén a Tamás elküldte az Ethereal Veil című számot, és mondtam, hogy hát ezzel akkor itt kell kezdeni, megírta a dalt, mondom, nagyon-nagyon tehetséges, és elkezdtük a stúdió munkát otthon, és akkor eljött hozzám, és ott stúdióztunk, mert hogy azért már így anyagilag megengedhettem magamnak, hogy egy kis otthoni stúdiót felépítsek, és elkezdődött ez, de aztán mégiscsak hagytuk így érlelni magát a dalt, és a Kékői Zalánhoz jár gitározni.
2: Ja, igen. Okay. Nincs több kérdés.
3: Igen, és akkor februárban volt nekik egy ilyen évzáró koncertjük, amin részt vettem, és akkor ott szembesültem azzal igazából, hogy ugye azt a tanácsot kaptam a nagyoktól, amikor megmutattam a dalt, hogy mutassak ösvényt, utat, és hagyjam bontakozzon ki ez a tehetség.
2: Mire értették ezt?
3: Hát arra, hogy mennyire összetetten gondol a Tamás, és hogy milyen tehetséges, és hogy jó az, hogyha visszatérő a zenébe. És ezt így is hagytam, így hagytam, hogy bontakozzon ki, és ugye az ének részében meg hát így a töltelék ilyen hangzásokat, meg ilyeneket mutattam én meg, hogy szerintem mi lehet az út, de hát mondom, szerintem nagyon jól lehozta, és akkor most februárban meg volt nekik ez a koncert, és ahogy mondtam, akkor szembesültem vele, hogy jól van, akkor van még bennem valami. Meg
2: van nem, még remény.
3: Van még remény, hogy itt a B oldal elkezdésével nem állt meg az élet.
2: Nem, hát általában ugye ez egy kis zárójeles gondolat, ugye a 90-es években, amikor az ilyen gumitechno együttesek kihoztak Bakeliten ilyen szingleket, ugye, és az A oldalon mindig ment a rádiós verzió, a B oldalon mindig baromi jó remixek voltak, tehát azért mondom, hogy a B oldal az sok esetben jó tud lenni.
3: Igen, hát már le vagyok higgadva, tehát már nincs őrjöngés a színpadon, és akkor így elkezdődött a stúdió munka, a Subscribe gitáros a stúdiójába integrálódtunk az Atishoz, Török Bálinton, és őnála csináljuk meg a dalokat, és az első dal, amit említettem, az Ethereal Veil, az most fog majd megjelenni. A Jankai Valentinnek a 20 évvel ezelőtti mondatával élnék, hogy a jó mindig megtalálja az útját. És ez való igaz, ezt elraktam magamnak, ezt a bölcseletet, bár közöttünk van korkülönbség, de szerintem már elég fiatalon nagyon jól látta a Valentina az élet nagy dolgait, és ezt így zsebembe rakva a zenéhez hozzá kapcsoltam, és ezt most elő is tudom venni, mert azt gondolom, tehát én már nem akarok világsztár lenni, én nem akarom megváltani a zenei világot, de a jó megtalálja az útját, és ami még bennem van, vagy ami a zenésztársaimban még bennem van, azt szerintem ki kell hozni, ezt be kell fektetni, ezt a talentumot is ebből mi vissza tudunk kapni. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Műsoron kívül váltottunk egy pár szót, és feljött a téma, hogy megéri-e új dalt írni. Akkor felteszem így az interjú alatt is ezt a kérdést. Szerinted megéri új dalt írni? Ugye tudjuk, hogy manapság nagyon-nagyon sok helyen a retro az nagyon-nagyon hódít még mindig, és már-már kínosan hódít. Sokszor felmerülhet az emberekben az, hogy nem igaz, hogy nincsen az újdonságra igény. Tehát, hogy már megint egy feldolgozás, megint a régi dalt játsszák le a rádiók. Tehát véleményed szerint van igény az új dalra és az új igényes dalokra? Van befogadó képessége az embereknek?
2: Határozottan. Az Z generációt tanítom, és én azt veszem észre, hogy csodálatos generációról van szó, akik rendkívül nyitottak, nagyon befogadóak. Ugye annak idején úgy volt, hogy én voltam a rocker, a metálos, akkor én az alfába jártam, akkor én sötét cuccokba voltam, vörös vagy fekete hajam volt, fekete körömmel, fekete szemmel.
1: És akkor egyértelmű
2: volt, hogy mi metált hallgatunk. Igen. Pont. Voltak a rapperek a nagy gatyában járó deszkás cuccokban, de már akkor is ugye érezhető volt, hogy amikor megjelent a Limp Bizkit, amikor volt metal és rap hozzá, hogy itt majd későbbiek folyamán lesznek majd ilyen stílusváltások. Manapság mindenevők. Tehát nem azt mondja, hogy akkor most én csak a metalt fogom hallgatni, hanem meghallgatja ugyanúgy, ahogy egyébként annak idején mi a Folletek zenekar, és azért mondtam, hogy különlegesek voltunk ebből a szempontból, hogy azért más zenéket is hallgattunk, meg nem kifejezetten csak metálosok voltunk, hanem ugye más stílusban is mozogtunk, és szerintem ennek az aranykorát kezdtük el élni. Hát a retróra visszatérve, igen, a B oldalon nagyon megy még, nyilván a fiatalok is kedvelik ezeket, de ők már más szemszögből vizsgálják ezeket, úgyhogy szerintem határozottan megéri kihozni még magunkból a maximumot, nem életközépi válság címszó alatt, hanem ami még benned van, azt oda lehet adni. Mert ez lehet példa egyébként, példaértékű nekik, hogy nem áll meg az élet, hanem megy, és ki tud igazából nyertese lenni a változó világnak, aki képes alkalmazkodni a változáshoz, hiszen ez az egyetlen állandó, és azt gondolom, hogy hát akinek tetszik, azt meghallgatja, akinek meg nem. Tehát lehetőségünk van már arra, hogy nem kell végighallgatni egy rettenet albumot, hanem...
1: Persze, dalonként, igen. Persze, mert azért is említettem meg ezt, mert ugye folyton játszik ez a kettősség így az emberekben, hogyha mindig ugyanazt nyomja valaki, akkor jönnek a hangok, hogy hát már megint ugyanaz, ha meg vált, akkor jaj, minek kell váltani, miért nem csinálja azt, amit eddig?
2: Soha nem lesz ez.
1: Szerinted mi a megfelelő út? Ez egy jó dolog.
2: Tankcsapda idézettel élnénk, de azt hiszem, hogy ki kellene sípolni, úgyhogy inkább nem mondok.
1: Cenzúrázz le, kérlek.
2: Igen. A tankcsapda azt mondta, hogy az se lenne nektek elég, hogyha balra mennék, vagy jobbra mennék, így szépen fogalmazva, de mondom még egyszer, a jó megtalálja az útját. Tehát igazából nem gondolnám azt, hogy itt fel kell adni, hanem ami van, ahhoz tudunk igazodni, akkor az működik.
0: Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Fogsz-e?

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

Magyar óra. Magyar óra. Startrádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 21-e kedd, déli 12 óra van. 203 milliós fejlesztési támogatás érkezik a Békéscsabai járásba. Hamis bejelentéssel próbált új jogosítványhoz jutni egy kétegyházi férfi. Bartók nyomában különleges népzenei est volt Orosházán. Kulturális hét Szarvason, tárlatvezetések és bábkészítő workshop is várja a közönséget. Már is mondom a részleteket. Magyarország kormányának versenyképes járások programja második keretében közös fejlesztési igényt nyújtott be Békéscsaba, Csorvás, Doboz, Szabadkígyós, Teleggerendás és Újkígyós önkormányzata. A szabadidős és gyermekfejlődését támogató infrastruktúrák felújítása, fejlesztése, továbbá gyermekek járási, nyári és napközis táboroztatása a Békéscsabai járásban című projekt támogatásáról a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium döntött. A konzorcium 3.854.000 forint visszanemtérítendő támogatást kapott, amelyből Békéscsaba megyei jogú város önkormányzata 100 millió forintban részesült. A fejlesztés teljes egészében hazai forrásból valósul meg. A projekt keretében Békéscsaba a támogatást az Árpád gyógy és strandfürdő, valamint az úszoda működtetési feladatainak biztosítására fordítja. A cél a létesítmények folyamatos és biztonságos üzemeltetése, valamint a lakosság, az oktatási intézmények és a sport egyesületek számára nyújtott szolgáltatások fenntartása. A fejlesztés a járás, sport és rekreációs lehetőségeinek megőrzését és erősítését szolgálja. A beruházás kezdete 2026. január 10-e, várható befejezése pedig 2027. december 31-e. A versenyképes járások program kettő célja, hogy olyan fejlesztéseket támogasson, amelyek több település helyzetét javítják, és a járás lakosságának minél nagyobb részét érintik. A program ösztönzi a térségi együttműködéseket, és elősegíti a települések közötti párbeszédet annak érdekében, hogy közös céljaikat hatékonyabban valósítsák meg. Nem mindegy, hogy egy jogosítvány valóban elveszik, vagy a hatóságok vonják be. Erre hívja fel a figyelmet egy friss büntetőügy. A gyulai járási ügyészség közokirathamisítás miatt emelt vádat egy 32 éves büntetett előéletű kétegyházi férfi ellen, és pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A vádirat szerint a férfival szemben 2024 májusában Ausztriában intézkedtek ittas járművezetés miatt, és a helyi hatóságok bevonták a vezetői engedélyét. Néhány héttel később azonban a gyulai járási hivatal kormányablakát azt közölte, hogy a jogosítványa elveszett, és kérte annak pótlását. A nyilatkozat alapján a közhiteles nyilvántartásba is az került, hogy az okmány elveszett, így új vezetői engedélyt állította ki számára. A nyomozás során kiderült, a jogosítvány nem elveszett, hanem külföldön vonták be. Az ügyészség álláspontja szerint a férfi valótlan bejelentésével közreműködött abban, hogy hamis adat